0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best FM.
1: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, Gata. Que hola, Omega. And this how we gonna do it. Dale.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

like a DJ. So listen, what I

0: FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Automatikusan érkezik a dízel támogatás. Ma tartják az autómentes napot. Közeleg a kutatók éjszakája. Jönnek a hírek Gál Ildikótól. Nem kell igényelni a dízel támogatást, az automatikusan érkezik. Idén 4 részletben összesen 20 ezer forintot kapnak a legfeljebb 150 lóerős, kizárólag dízelüzemű járművet üzemben tartó magánszemélyek. Még bankszámla számot sem kell bejelenteni, közölte a NAV. Az első 5 ezer forintot szeptember 30-án küldik. Annak, akinek az adóhivatal nem ismeri a számlaszámát, a postás adja át az összeget. Másképpen zajlik a pedagógusok továbbképzése, átalakítja azt a kormány. A készülő rendelet szerint megszüntetik a tanárok úgynevezett tartalmi megújító képzéseit, és már nem lesz előírás a gyakornokoknak, hogy vizsgázzanak a nemzeti alaptantervből. Mindemellett az intézmények immáron belső képzéseket is szervezhetnek. A módosításokról társadalmi egyeztetést kezdeményez a kabinet, ennek során kikérik az iskolák, óvodák, egyetemek, pedagógus szakmai szervezetek véleményét. Autómentes nappal zárul az Európai Mobilitási Hét. Ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, ráadásul 999 forintos napi jeggyel korlátlanul használhatók a helyközi járatok az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország idén már 25. alkalommal csatlakozott az akcióhéthez, amelynek célja a tömegközlekedés népszerűsítése. Hétvégén rendezik a kutatók éjszakáját. Pénteken és szombaton országszerte több mint 200 helyszín várja az érdeklődőket. Látványos kísérletek, bemutatók, előadások és interaktív foglalkozások is szerepelnek a programok között, mondta Rádióknak Karton Béla, az esemény főkoordinátora.
2: A kutatók éjszakájának az a célja, hogy egyrészt bemutassa a kutatót a társadalomnak, különösen a fiataloknak, és ez vezet rögtön a második célhoz, ami ugye arról szól, hogy a kutatói szakmát, mint olyat népszerűsítsük a fiatalok között. 50-nél több városban, 160-nál több parterintézményben, 200-nál több helyszínen több mint 2000 program szokott lenni. Gyakorlatilag minden intézmény a saját maga eredményeit mutatja be. Körülbelül 100 ezer résztvevője van a kutatók éjszakája különböző programjainak Magyarországon, és hát több mint 3 millióan hallottak volt.
1: A felhő átvonulások mellett alapvetően sokat süt a nap, kisebb eső a város egyes részein előfordulhat. A szél nagy területen megerősödik, a magasabban fekvő helyeken viharos lökések is lehetnek. A csúcs hőmérséklet 18-19 fok körül alakul. Holnap derült égre tekinthetünk fel, keleten érkeznek újabb záporok. Marad az erős légmozgás. Hajnalban 3 és 11 fok között alakulnak a minimumok, de a fagyzugos völgyekben fagypont közeli értékeket is mérhetnek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Kák után örömteli a reggel, szemhéj csukódik, pupillatág, fel a fejjel Magyarország, guten tag. Élvezd, amíg van mit, mintha ez a perc lenne az utolsó. Nem attól haladsz előre, ha össze-vissza futkosol, palota vagy piszkosol. Az biztos, minden úr szereti a nőket, hát szeres te is, biztos úr. Tiszta sor, az élet téged igazol, senki nem bánt, ha járod utad, öröm itt a súr. Élvezd, hogyha rád tör a lámpaláz, semmi sem bonyolult annyira, hogy ráparáz. Nyáron, télen a népen.

0: és a fejed lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szerepet,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és lesz még valaki.
1: Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami maradít, ne gondolkodj.

0: veszt, hisz ugyanúgy mindenki téveszt. Tapasztalatod majd később, pont ezért lesz. Neved magad komolyan, okosítás hiába van, az én világomban vakot vezet a világtalan. Élvezd, hogyha rontottál, tanulsz belőle. Ilyenkor nincs más hátra, mint előre. A rosszat jó követ, nem lesz folyton nehézség. Nem baj, ha nem sportolsz, lehet félegészség. Élvezd az életnek minden egyes percét. Megérdemled az időt, hogy tartalmas a tejék. Élvezd a napsütést, hogy éppen nem esik. Élvezd a munkát, tudod, hogy az nem esít. Élvezd, hogy valamihez tisztán jutsz hozzá. Így nem kell aggódnod, hogy jön a jakubidus puttonyszáj. Ha beborul az ég, és jön a jégeső, mosolyogva dobjál be te is velünk egy jégesőrt.
1: Nem kérlek

0: lesz, mivel megtöltened.
1: Élvezd,
0: ha napsüti szemedet. Mindegy a szereped,
1: a lényeg a szeretet. Élvezd,
0: hogy minden rosszban van valami. Hány magad maradsz, és
1: lesz itt még valaki. Élvezd,
0: ha minnak látszik, ami marad itt, ennek

0: Évezd, hogy látsz, szagolsz, érzelkezz, fekszel, hogy a szeretted rád mosolyog ezerszer. Évezd az illatot, ez a szabadság. Tárd ki a szárnyad, repülj el, rabmadár.
1: Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slá.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: 2026. szeptember 22-e reggel 6 óra van. Ez a Pagebook, a 101.7 Best FM-en.
0: Mobilon, online és az éterben. Ez a 101.7 Best FM. Pagebook.
1: Fejlesztés indulhat Pécs szociálisan szegregált területein. Ideje ellenőriztetni a fűtőberendezéseket. Jó reggelt kívánok! Jönnek a részletek. Fejlesztés indul Pécs szociálisan szegregált területein, a Hősök tere és György telep környékén. Az önkormányzat azt írja, a város a célra 370 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A program célja az, hogy a lakosság bevonásával olyan közösségi és szociális szolgáltatások valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez, a társadalmi hátrányok csökkentéséhez. Az érintettek számára szociális munkát és egyéni fejlesztési terveket készítenek, közösségi programok, illetve klubfoglalkozások válnak elérhetővé. A projekt várhatóan 2028. szeptemberéig tart. A 30 év feletti álláskeresők kaphatnak segítséget a munkaerőkínálat bővítése és fejlesztése nevű munkaerőpiaci programban, melyre a megyében több mint 8 milliárd forintos Európai Uniós forrás áll rendelkezésre. A program következő eseménye október 14-én a hagyományos képzési és állásbörze Pécsett a Lauber Dezső sportcsarnokban, ahol az érdeklődők közvetlenül a munkáltatóknál tájékozódhatnak az állás lehetőségekről, és a helyszínen információt kapnak az elérhető képzési lehetőségekről is. Szeptember 15-e és 20-a között rendezték a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyt, melynek a Pécsi Kodály Központ adott otthont. A megmérettetésen első díjat nem osztottak ki. A második helyezett Rozsonics Ildikó és Barbaretta Taradze, a harmadik helyezett pedig Pellet Sebestyén lett, adták hírül a szervezők. A Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a művészek pénzdíjban részesültek, emellett a versenyzők számára több jelentős kulturális intézmény és zenekar is felajánlott jövőbeli koncert lehetőséget. Szombaton rendezték Pécsett az idei Fuss a rákgyógyításért nevű programot. A Pécsi Tudományegyetem jótékonysági rendezvénye rekordokkal zárult. Több mint 3000-en vettek részt a programon, és csaknem 11,5 millió forintot gyűjtöttek. A program idei kedvezményezettje a Tölösi Péter Alapítvány, mely a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáján kezelt és gondozott daganatos gyerekeket és családjaikat segíti. Az idei támogatást egy Pécsett létrehozandó, fájdalomkezelő ambulancia kialakítására fordítják. Hétvégén tartja nyílt napját a Királyegyházi Cementgyár. Az esemény a létesítmény fennállásának 15. évfordulójához kapcsolódik, és újra alkalmat kínál arra, hogy az érdeklődők megismerjék a gyár működését, a cementgyártás folyamatát. A látogatáshoz előzetes regisztrációra van szükség, a helyek gyorsan fogynak, így érdemes minél előbb lépni. A jelentkezéseket a Holcim honlapján keresztül fogadják, ahol a részletekről is lehet tájékozódni. A hétvégén Villányban rendezik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó programjait. Szeptember 26-án az érdeklődők egész nap változatos szabadtéri programok közül válogathatnak. Lesz teljesítménytúra a Szársomjóra, vezetett kerékpártúra, pincelátogatás és tájékozódási játék a Nagyharsányi Szoborparkban. A részletekért az érdeklődők Villány közösségi oldalát keressék fel. Szeptember utolsó szombatján rendezik az idei Gőzgombóc Fesztivált Gerezslakon. A rendezvény mazsorettek műsorával és polgármesteri megnyitóval indul, majd elstartol a Gőzgombóc készítő verseny. A gasztronómiai program mellett egész nap fellépők váltják egymást a színpadon. Helyi és környékbeli néptáncosok, zenészek lépnek fel, és bemutatkoznak fiatal tehetségek is. Este 7 órakor a Magna Cum Laude koncertjére várják az érdeklődőket, ezután bál zárja a napot. Ősziesre fordult az időjárás. Mielőtt a hideg idő beáll, érdemes otthon próbafűtést végezni. Hívta fel a figyelmet hétfőn az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írják, a fűtőeszközöket évente egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, és javasolt a kéményt is megnézetni. Ez utóbbihoz a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes szénmonoxid érzékelőt is telepíteni, tették hozzá a katasztrófavédők. Folyamatosan javul a Duna vízállása, ezért enyhíteni lehetett néhány korábban bevezetett hajózási korlátozáson. A Mohácsi Városgazdálkodási Társaság tájékoztatása szerint a Mohácsi Komp újra szállítja a 2,5 tonnánál nagyobb ösztömegű járműveket, ám az 5 tonnánál nehezebb járművek szállítását nem vállalják. Az utazókat arra kérik, indulás előtt tájékozódjanak az aktuális helyzetről, mivel a Duna vízállásának változása miatt a közlekedési feltételek is változhatnak. A napokban Bükkfürdőn rendezték a nemzetközi tűzoltóversenyt, ahol a baranyai tűzoltók is részt vettek. Összesen mintegy 100 hazai és külföldi versenyző mérte össze erejét és állóképességét, többek között állványmászásban, gerendamozgatásban. Az ország legerősebb tűzoltója címet ifjabb Bodó László nyerte el Somogy megyéből. A mohácsi Pasin Mihály tűzoltóőrmester a férfiak egyes korcsoportjában második lett, míg a komlói Léber Zoltán tűzoltóhadnagy saját korcsoportjában bronzérmet szerzett. A labdarúgó NB2 8. fordulójában mindkét baranyai csapat vasárnap lépett pályára. A Szentlőrinc a BVSC Zuglót fogadta, és bár emberhátrányban fejezte be a meccset, 2-1 arányban győzni tudott. A Szentlőrinc jelenleg 9. helyen áll a tabellán. A HRM Kozár Mislenya Karcag otthonában lépett pályára, és 1-1-es döntetlen tért el, ezzel pontot szerezve idegenben. A Kozár Mislenny 8 forduló után a 15. a bajnokságban. Hazai közönség előtt kapott ki a Tom Trans Komló. A férfi kézilabda NB1B 3. fordulójában a békési FKC érkezett a Komlói Városi Sportközpontba. A vasárnapi meccsen a hazai csapat 30-26 arányú vereséget szenvedett. A Komló 3 forduló után egy győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlennel a tabella 7. helyén áll. A következő 4. fordulóban a komlói csapat szabadnapos lesz, így az együttes legközelebb október 3-án játszik bajnoki mérkőzést. Ez volt a Pécsbúk, a 101.7 Best FM-em.
0: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében. Best FM, a legnagyobb sztárok, régen hallott dalok. Don't you wish your girlfriend was hot like me? Don't you wish your girlfriend was a freak like me? A legnagyobb kedvenceink.

Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék. Közel telt ház fogadja majd holnap este Prágában a Pussycat Dolls. Azért mondom, hogy közel telt ház, mert aki esetleg szeretné őket élőben látni, akkor holnap még megteheti. Egy-két jegyet még között lehet kapni a holnapi koncertre, ahol akár csak az eddigi állomásokon Lil Kim lesz majd az előzenekar. A Buttons érkezik most.

0: Best FM a legjobb zenék. Ami a közlekedést illeti, egyelőre jók vagyunk. Nyilván ez a korai időpontnak is betudható. Nagyon remélem, hogy ez így marad. De ha mégsem, és bárhol láttuk bármit országszerte, baleset, torlódás, elterelés és a többi, akkor a 0620 5555 155-ös SMS vagy Viber számunkra írjátok meg ezt nekünk. Köszönjük szépen Jerry Hellyvel és a Michi Colatino érkezik hamarosan itt a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rekordösszegű adomány gyűlt össze a hétvégi fussarák gyógyításért programon. Napközben 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton rendezték Pécsett az idei fussarák gyógyításért nevű programot. A Pécsi Tudományegyetem jótékonysági rendezvénye rekordokkal zárult. Több mint 3000-en vettek részt a programon, és csaknem 11,5 millió forintot gyűjtöttek. A program idei kedvezményezettje a Tölösi Péter Alapítvány, mely a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáján kezelt és gondozott daganatos gyerekeket és családjaikat segíti. Az idei támogatást egy Pécsett létrehozandó, fájdalomkezelő ambulancia kialakítására fordítják. Szeptember utolsó szombatján rendezik az idei Gőzgombóc Fesztivált Gerezslakon. A rendezvény mazsorettek műsorával és polgármesteri megnyitóval indul, majd elstartol a Gőzgombóc készítő verseny. A gasztronómiai program mellett egész nap fellépők váltják egymást a színpadon. Helyi és környékbeli néptáncosok, zenészek lépnek fel, és bemutatkoznak fiatal tehetségek is. Este 7 órakor a Magna Cum Laude koncertjére várják az érdeklődőket, ezután bál zárja a napot. A labdarúgó NB2 8. fordulójában mindkét baranyai csapat vasárnap lépett pályára. A Szent Lőrinc a BVSC Zuglót fogadta, és bár emberhátrányban fejezte be a meccset, 2-1 arányban győzni tudott. A Szent Lőrinc jelenleg 9. helyen áll a tabellán. A HR-en Kozár Misleny a Karcag otthonában lépett pályára, és 1-1-es döntetlent ért el, ezzel pontot szerezve idegenben. A Kozár Misleny 8 forduló után a 15. a bajnokságban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs-Mecsek-Szentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzár van érvényben, az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is marad a szeles idő, helyenként akár viharossá fokozódhat az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

legjobb zenék, ha még valaki tanást tanul áll a szekrény előtt, hogy mit is vegyek fel. Mondom, mire lehet számítani ma 18 fokra. Hosszú idő óta ez az első olyan nap, hogy 20 fok alatt marad a nappali maximum, és ez nem lenne elég, akkor szélre és közepesen felhős égboltra is kell mindenhol készülni ország. Tehát nálunk meg arra kell készülni, hogy a következő 3 percben jön a Soul Searcher, a Kengen.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a Best FM-en.
1: És a következő órában érkezik egy olyan dal itt a Besten, amely erre az évre most már sajnos csak múlt időben értelmezhető. DJ Jazzy Jeff and the Freshmans és a Summertime hamarosan. Viszont a ma este az még abszolút jövő idő, simán elképzelhető, hogy valaki már kedd este táncra perdő, pont úgy, ahogy Olly Murs, a Dance With Me Tonight indítja a következő órát itt a Besten.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
3: 101 hit Best FM.
4: 101 hit Best FM.
3: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.
2: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
5: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
6: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu/futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grána Spetszen fúvó zenekar és a Magnokum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
7: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
6: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak.
3: 101 hit Best FM. A legjobb zenék.
2: A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: a legjobb zenék. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 15-e és 20-a között rendezték a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyt, melynek a pécsi Kodály Központ adott otthont.

0: A megmérettetésen első díjat nem osztottak ki. A második helyezett Rozsonics Ildikó és Barbaretta Taradze, a harmadik helyezett pedig Pellet Sebestyén lett, adták hírül a szervezők. A Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a művészek pénzdíjban részesültek, emellett a versenyzők számára több jelentős kulturális intézmény és zenekar is felajánlott jövőbeli koncert lehetőséget. Hétvégén tartja nyílt napját a királyegyházi cementgyár. Az esemény a létesítmény fennállásának 15. évfordulójához kapcsolódik, és újra alkalmat kínál arra, hogy az érdeklődők megismerjék a gyár működését, a cementgyártás folyamatát. A látogatáshoz előzetes regisztrációra van szükség, a helyek gyorsan fogynak, így érdemes minél előbb lépni. A jelentkezéseket a Holcim honlapján keresztül fogadják, ahol a részletekről is lehet tájékozódni. Hazai közönség előtt kapott ki a Tom Trans Komló. A férfi kézilabda NB1B harmadik fordulójában a békési FKC érkezett a Komlói Városi Sportközpontba. A vasárnapi meccsen a hazai csapat 30-26 arányú vereséget szenvedett. A Komló három forduló után egy győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlennel a tabella 7. helyén áll. A következő 4. fordulóban a komlói csapat szabadnapos lesz, így az együttes legközelebb október 3-án játszik bajnoki mérkőzést.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs Mecsekszentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzár van érvényben, az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is marad a szeles idő, helyenként akár viharossá fokozódhat az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: De most tényleg őszintén, tegye fel a kezét, akinek kedd reggel 7 óra után már táncolni támad kedve. Valaki? Senki. Na, nagyjából erre tippeltem. Én azért három embert mégis tudok mondani. Curtis és Király Viktor jön majd a Mehet a tánc című dalukkal, és ahogy ígértem, nem is olyan régen, rögtön az óra legelején Olly Murs érkezik. A Dance With Me Tonight-tal indítjuk ezt az órát, itt a Best FM.
1: Best FM.

0: most a fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best.

0: Best of a legjobb zenék. A gamerek már nyilván tudják, hogy az Assassin's Creed című videójáték tévésorozat változatát már forgatják gőzerőben, jelenleg éppen Olaszországban folynak a munkálatok. Valamikor 27 végén, 28 elején érkezik majd a Netflixre a tévésorozat, amelynek rendezője az a Johan Renk, akit a 90-es évek elején a nagyvilág csak úgy ismert, hogy Staccato. Ő érkezik majd a Here We Go-val pár percen belül itt a Bestem.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szociális fejlesztési program indul Pécs egyes részein. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fejlesztés indul Pécs szociálisan szegregált területein, a Hősök tere és György telep környékén. Az önkormányzat azt írja, a város a célra 370 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A program célja az, hogy a lakosság bevonásával olyan közösségi és szociális szolgáltatások valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez, a társadalmi hátrányok csökkentéséhez. Az érintettek számára szociális munkát és egyéni fejlesztési terveket készítenek, közösségi programok, illetve klubfoglalkozások válnak elérhetővé. A projekt várhatóan 2028. szeptemberéig tart. Ősziesre fordult az időjárás. Mielőtt a hideg idő beáll, érdemes otthon próbafűtést végezni, hívta fel a figyelmet hétfőn az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írják, a fűtőeszközöket évente egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, és javasolt a kéményt is megnézetni. Ez utóbbihoz a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes szénmonoxid érzékelőt is telepíteni, tették hozzá a katasztrófavédők. A férfi vízilabda OB1B-ben szombaton az ELTE Beacot fogadta a PVSK Mecsek Fűszért. Ez volt a pécsi csapat első hazai meccse az idei bajnokságban. A PVSK magabiztos 21-7 arányú győzelmet aratott, így két forduló után hibátlan teljesítménnyel áll a bajnokságban. A következő fordulóban szeptember 26-án idegenben a Szombathely vendégeként szerepel a pécsi csapat. Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs-Mecsek-Szentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzár van érvényben, az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Ma is marad a szeles idő, helyenként akár viharossá fokozódhat az északi-északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Stefan, a legjobb zenék, a hip-hop és R&B előadóknak már régen is megvolt a módszerük arra, hogy hogyan vészeljék át a telet, meg a hidegebb időszakot. Cisco a tongsongot, a tangabugyit istenítő dalt például február közepén jelentette meg annó, és ugyanígy tett Coolio is a Too Hot-tal 95. januárjában dobta piacra. Ez jön most itt a Best of, a legjobb zenék között.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Szeptember első hétvégén ismét élőben lépett fel nálunk Erik Pritz, akire hát nyugodtan igaz a mondás, hogy mintha hazajárna, mert hogy hosszú évekig tényleg bent lakott a 6. kerületben. A piano érkezik a következő órában, nem sokára... Ma kezdődik a jegyek előértékesítése a Simply Red jövő nyári európai és angol turnéjának állomásaira is. És hogy tegnap az is kiderült, hogy kik lesznek majd az előzenekarok ezen dátumokon. Igen illusztris a népsor, erről is beszélünk majd a következő órában, amellett, hogy természetesen jön a Simply Red, a Starzal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 15-e és 20-a között rendezték a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyt, melynek a Pécsi Kodály Központ adott otthont. A megmérettetésen első díjat nem osztottak ki. A második helyezett Rozsonics Ildikó és Barbaretta Taradze, a harmadik helyezett pedig Pellet Sebestyén lett, adták hírül a szervezők. A Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a művészek pénzdíjban részesültek, emellett a versenyzők számára több jelentős kulturális intézmény és zenekar is felajánlott jövőbeli koncert lehetőséget. A hétvégén Villányban rendezik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó programjait. Szeptember 26-án az érdeklődők egész nap változatos szabadtéri programok közül válogathatnak. Lesz teljesítménytúra a Szársomjóra, vezetett kerékpártúra, pincelátogatás és tájékozódási játék a Nagyharsányi Szoborparkban. A részletekért az érdeklődők Villány közösségi oldalát keressék fel. A napokban Bükkfürdőn rendezték a nemzetközi tűzoltó versenyt, ahol a baranyai tűzoltók is részt vettek. Összesen mintegy 100 hazai és külföldi versenyző mérte össze erejét és állóképességét, többek között állványmászásban, gerendamozgatásban. Az ország legerősebb tűzoltója címet ifjabb Bodó László nyerte el Somogy megyéből. A mohácsi Pasin Mihály tűzoltóőrmester a férfiak egyes korcsoportjában második lett, míg a komlói Léber Zoltán tűzoltó hadnagy saját korcsoportjában bronzérmet szerzett.
0: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
1: Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs-Mecsekszentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út nagy

0: Mári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzár van érvényben, az Angszer József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is marad a szeles idő, helyenként akár viharossá fokozódhat az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Felrepentek olyan hírek, hogy jövőre a Coachellán újra összeáll a Black Eyed Peas az eredeti felállásban. Tehát Fergie-vel, Will.i.am-mel, Apple Dm-pel és Tabuval. Hogy ez igaz-e? Ezt egyelőre sem a zenekar, sem a Coachella szervezők nem erősítették meg, de nem is cáfolták. Az azonban biztos, hogy ezt az esztendőt majd Ausztráliában búcsúztatja a zenekar egy koncerten. Nálunk meg ők indítják az órát.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék, a Simply Red legnagyobb slágereire lehet majd bulizni Európa és Anglia ikonikus helyszínein. Így hirdeti jövő nyári Summer Funk elnevezésű turnéját a zenekar, és tegnap az is kiderült, hogy többek között Heather Small, Lisa Stansfield és a Soul to Soul, és az előzenekara lesz egy-egy helyszínen a csapatnak. Jön a Simply Red és a Stars!

0: Best FM a legjobb zenék, mondhatni amerikai mintára, itt Európában is a legnagyobb előadók álltak össze 96-ban, hogy a drasztikusan megnőtt HIV-fertőzések számára hívják fel a figyelmet, és a megelőzés fontosságát is hangsúlyozzák. Scooter, a Masterboy, Erotic, Mr. President, a Fun Factory, a Words Apart és a U96 állt össze egy formációban. Itt született meg a Love Message, mint csapat, és a Love Message, mint dal. Hamarosan ez itt a Best FM.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Rekordösszegű adomány gyűlt össze a hétvégi Fussarák gyógyításért programon. Napközben 20 fok alatt maradhat a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok, Ince Anna Mária vagyok. Szombaton rendezték Pécsett az idei Fussarák gyógyításért nevű programot. A Pécsi Tudományegyetem jótékonysági rendezvénye rekordokkal zárult. Több mint 3000-en vettek részt a programon, és csaknem 11,5 millió forintot gyűjtöttek. A program idei kedvezményezettje a Tölösi Péter Alapítvány, mely a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáján kezelt és gondozott daganatos gyerekeket és családjaikat segíti. Az idei támogatást egy Pécsett létrehozandó fájdalomkezelő ambulancia kialakítására fordítják. Szeptember utolsó szombatján rendezik az idei Gőzgombóc Fesztivált Gerezslakon. A rendezvény mazsorettek műsorával és polgármesteri megnyitóval indul, majd elstartol a Gőzgombóc készítő verseny. A gasztronómiai program mellett egész nap fellépők váltják egymást a színpadon. Helyi és környékbeli néptáncosok, zenészek lépnek fel, és bemutatkoznak fiatal tehetségek is. Este 7 órakor a Magna Cum Laude koncertjére várják az érdeklődőket, ezután bál zárja a napot. A labdarúgó NB2 8. fordulójában mindkét baranyai csapat vasárnap lépett pályára. A Szentlőrinc a BVSC Zuglót fogadta, és bár emberhátrányban fejezte be a meccset, 2-1 arányban győzni tudott. A Szentlőrinc jelenleg 9. helyen áll a tabellán. A HR-en Kozár Mislany a Karcag otthonában lépett pályára, és 1-1-es döntetlent ért el, ezzel pontot szerezve idegenben. A Kozár Mislany 8 forduló után a 15. a bajnokságban.
0: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
1: Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs Mecsekszentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzár van érvényben, az Angszer József utca Kiskókó dűlő kereszteződésében. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is marad a szeles idő, helyenként akár viharossá fokozódhat az északi északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

right thing, put it on. We are

Just FM a legjobb zenék, egy kis En Vogue, egy kis TLC, aztán egy kis Salt and Pepper, és még egyszer ugyanez. És így áll össze annak a két órás koncertnek a programja, amelyel ez a három zenekar most a szeptember eleje óta turnézik az Egyesült Államokban. Úgyhogy aki bármely zenekart kedveli, szereti, vagy akár mind a háromért oda van, nekik csak azt tudom tanácsolni, hogy tessék koncertfelvételeket keresni a YouTube-on, van fönt bőven, mert hogy így ez a felállás egyelőre nem úgy néz ki, hogy Európa közelében is járna. A TLC érkezik a Waterfalls-al, itt a Best Stuff, a legjobb zenék között.

0: tölteni, október 13-án derül ki, akkor lesz az ítélethirdetés. Nálunk viszont ennél sokkal hamarabb a következő órában érkezik majd a California Love. És 9 és 10 között Armand Van Helden is érkezik majd a My My My-al.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Véget ért az idei Liszt Ferenc nemzetközi zongora verseny. Napközben napos és felhős időszakok váltakoznak majd. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Szeptember 15-e és 20-a között rendezték a Liszt Ferenc nemzetközi zongora versenyt, melynek a Pécsi Kodály Központ adott otthont. A megmérettetésen első díjat nem osztottak ki. A második helyezett Rozsonics Ildikó és Barbaretta Taradze, a harmadik helyezett pedig Pellet Sebestyén lett, adták hírül a szervezők. A Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a művészek pénzdíjban részesültek, emellett a versenyzők számára több jelentős kulturális intézmény és zenekar is felajánlott jövőbeli koncert lehetőséget. Hétvégén tartja nyílt napját a királyegyházi cementgyár. Az esemény a létesítmény fennállásának 15. évfordulójához kapcsolódik, és újra alkalmat kínál arra, hogy az érdeklődők megismerjék a gyár működését, a cementgyártás folyamatát. A látogatáshoz előzetes regisztráció

0: Jóra van szükség, a helyek gyorsan fogynak, így érdemes minél előbb lépni. A jelentkezéseket a Holcim honlapján keresztül fogadják, ahol a részletekről is lehet tájékozódni. Hazai közönség előtt kapott ki a Tom Trans Komló. A férfi kézilabda NB1B harmadik fordulójában a békési FKC érkezett a Komlói Városi Sportközpontba. A vasárnapi meccsen a hazai csapat 30-26 arányú vereséget szenvedett. A Komló három forduló után egy győzelemmel, egy vereséggel és egy döntetlennel a tabella hetedik helyén áll. A következő negyedik fordulóban a komlói csapat szabadnapos lesz, így az együttes legközelebb, október 3-án játszik bajnoki mérkőzést.
1: A Best FM navigáció támogatója a Betto Kft. Varta Akkumulátorok és Autóüveg Centrum.
0: Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs Mecsekszentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzárban érvényben, az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. A meteorológusok előrejelzései szerint ma is marad a szeles idő, helyenként akár viharossá fokozódhat az északi-északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A következő órában itt a Best reggelben érkezik majd az Amazing című dal, amelyet akár énekelhetne Seal is, vagy akár George Michael is, de Seal majd a Kiss from a Rose-zal, George Michael pedig a Freedom-mal érkezik majd. Az Amazing pedig majd az Aerosmithnek köszönhetően lesz hallható. Én pedig a Hattal indítja már is az órát itt a legjobb zenék között.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Óriási köszönettel tartozom a karrieremért Joel Schumachernek, a film rendezőjének. Ezt mondta Seal, amikor 1995-ben a Kiss from a Rose, a Batman Forever című film betétdala felkerült az amerikai lista első helyére. Pontosan 31 évvel ezelőtt. Jön Seal és a Kiss from a Rose itt a Besten.

Best of a legjobb zenék, a Metallica világkörű turné, amelynek keretein belül kétszer is felléptek nálunk idén nyáron, tovább folytatódik jövő tavasszal. Az amerikai és a kanadai állomásokon pedig nem más lesz az előzenekar, mint a most érkező Limp Bizkit. Jön a Behind Blue Eyes.

Best FM, a legjobb zenék, a No Doubt a 24-es Coachellára még egyszer összeállt, és azt mondták, hogy aztán most már tényleg soha többet. Aztán úgy szólt, hogy gyakorlatilag a tavaszt és a nyarat végig turnézták a Las Vegas-i Sphere-ben, és azt mondták, hogy ezután most már aztán tényleg többet nem. Remélem ez is pont annyira lesz igaz, mint a Coachella utáni kijelentésük. Jön a No Doubt!

hiszed, hogy mindent tudsz már róla, pedig a rímek mögött általában gond van. Minden szóval tört forgattam önmagamban, amíg a bánatomból felépült egy dallam. Most már tudod, ezért nem beszélek róla, ez jobb, ha csak az én szívemet nyomja. Így

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Társadalmi célú reklám.
1: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú

0: Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
1: Szociális fejlesztési program indul Pécs egyes részein. 20 fok alatt maradhat ma a hőmérséklet. Jó reggelt kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Fejlesztés indul Pécs szociálisan szegregált területein, a Hősök tere és György telep környékén. Az önkormányzat azt írja, a város a célra 370 millió forint vissza nem térítendő Európai Uniós támogatást nyert. A program célja az, hogy a lakosság bevonásával olyan közösségi és szociális szolgáltatások valósuljanak meg, melyek hozzájárulnak az esélyegyenlőség növeléséhez, a társadalmi hátrányok csökkentéséhez. Az érintettek számára szociális munkát és egyéni fejlesztési terveket készítenek, közösségi programok, illetve klubfoglalkozások válnak elérhetővé. A projekt várhatóan 2028. szeptemberéig tart. Ősziesre fordult az időjárás. Mielőtt a hideg idő beáll, érdemes otthon próbafűtést végezni. Hívta fel a figyelmet hétfőn az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság. Azt írják, a fűtőeszközöket évente egyszer érdemes szakemberrel ellenőriztetni, és javasolt a kéményt is megnézetni. Ez utóbbihoz a 18-18-as számon kell időpontot foglalni. Ahol nyílt égésterű fűtőeszköz, vízmelegítő vagy gáztűzhely van, ott érdemes szénmonoxid érzékelőt is telepíteni, tették hozzá a katasztrófavédők. A férfi vízilabda OB1B-ben szombaton az ELTE Beacot fogadta a PVSK mecsek fűszért. Ez volt a pécsi csapat első hazai meccse az idei bajnokságban. A PVSK magabiztos 21-7 arányú győzelmet aratott, így két forduló után hibátlan teljesítménnyel áll a bajnokságban. A következő fordulóban szeptember 26-án idegenben a Szombathely vendégeként szerepel a pécsi csapat. Fákat vágnak ki a héten Pécs közelében. A Pécs-Mecsekszentkút és Remeterét közötti szakaszon dolgoznak. Az úton forgalomkorlátozás, útszűkület

0: érvényes, a kerékpárutat teljesen lezárták. Csomópontot építenek Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen útszűkület lassítja a forgalmat. Gázvezeték javítási feladatok miatt továbbra is útzár van érvényben, az Angszer József utca Kiszkókó dűlő kereszteződésében. Ma is marad a szeles idő. Helyenként akár viharossá fokozódhat az északi, északnyugati szél. Napos gomoly felhős idő várható, jelentős csapadék ma sem érkezik térségünkbe. A hőmérséklet maximuma 18 fok közelében alakulhat.
1: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: A Backstreet Boys a fiúknak van még 3 nap pihenője, és aztán pénteken útjára indul az őrület. 10 koncert 2 hét alatt Zsinórban, ugyanabban a Düsseldorfi stadionban. És hát mondanom sem kell, hogy mind a 10 teltházas buli lesz. Az As Long As You Love Me-vel érkezik majd a Backstreet Boys ebben az órában, amelyet a Destiny's Child indít. Jön már is a Survivor itt a Best FM.
1: Best FM.

Beszélve a legjobb zenék egy évvel a teltházas premier után visszatér New Yorkba, november 19-én egészen pontosan, a Crystal Waters nevével fémjelzett I Am House elnevezésű este, ahol is szimfonikus nagyzenekaros kísérettel szólalnak meg a legnagyobb house klasszikusok, az eredeti vokalistákkal, Sissy Peniston, Barbara Tucker, Imaya Dane, Duane Harden, és természetesen az este háziasszonya Crystal Waters is elnyomja majd a legnagyobb klasszikusokat, nem csak a Gypsy Woman, hanem ezt is. 100% Pure Love, ez jön már is itt a Besten.

legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék. It's me against the music. It's just me and me. Yeah.

0: Best FM, a legjobb zenék. Ma van az őszi napi egyenlőség, ha úgy tetszik, hivatalosan most van vége a nyárnak, mert innentől fogva egyre hosszabbak lesznek az éjszakák, és egyre rövidebbek lesznek a nappalok. Ez a rossz hír. A jó hír viszont az, hogy ez a mai időjárás csak egy picike ízelítő volt abból, amire majd október nagy részében számíthatunk. Holnap már megint jobb idő lesz, nagyjából valami hasonlóra tessék számítani, mint ami ma van, vagy ma lesz. Kevés felhő, picike szél, és ha van nálatok egy esernyő, azért az sem olyan nagy probléma.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
2: A Rumbisztró Pécsett a Zsolnay Kulturális Negyedben helyben fogyasztással és elviteles lehetőséggel is várja a vendégeit. A Rumbisztró mai ebéd ajánlata 2990 forintért, tejfölös citromos burgonyaleves, az álmenü ekézben sült sertéstarja barna-sörös mustármártással, kakukkfüves sült burgonyával, a B-menü erdélyi gombás risotto parmezánnal, a C-menü vadas sertéskaraj csőtésztával. A Paleo menü 3290 forintért, karfiolleves oregános húsgolyóval, nílusi sügér, fokhagymás magtejes mártással és sült zöldségekkel. A Teleki Bistró Pécsett a Tudásközpontban kínál napi ebédet 2990 forintért. A mai kínálat tejfölös zöldségleves burgonya gombóccal. Az A menü csirkebrassói, a B menü körés lilahagymás penne fetával, és végül a vegán menü 3290 forintért, zöldséges káposztaleves, vegán bolonyai penne parmezánnal.
1: Reklámot hallottak. Ha vége a munkaidőnek, jöhet az én idő. Night Shift a Best FM-en minden nap délután 6-tól. Ma a lemezjátszóknál Vajhoj és Hangya a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen funky slágereivel. Night Shift-tel az éjszakába délután 6-tól, amikor a klasszikusok újra élnek. Best FM, a legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken fel

0: Best FM,
1: a legjobb zenék.
0: Szám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

Best FM a legjobb zenék, hogyha tényleg lesz valami jövőre a Kylie Minogue karrierének 40. évfordulóját ünneplő világkörüli turnéból, hát akkor gondolom azért csak visszalátogat második otthonába az Egyesült Királyságba, és gondolom felép majd Londonban, és gondolom, hogyha ott lesz, akkor azért ehhez a dalhoz azért csak meghívja Robbie Williams-t. De jó lenne ezt egyszer élőben hallani tőlük. Jön a kérdzét a Besten a legjobb zenék között!

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: És ez lesz a mai Best reggelből az utolsó 60 perc, déli 12-től már Majoros Rita hozza a 90-es és a 2000-es évek felejthetetlen slágereit, amelyekből persze azért nem lesz hiány ebben a 60 percben sem. Jön majd a Spice Girls, a Spice Up Your Life-al. És itt lesz Monica Bragato is, akit csak úgy ismerünk, hogy Muni, hozza majd a Dávot.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 000 forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a tovább.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Sikeres a védekezés az afrikai sertéspestisnél. Nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. 135 igen és 50 nem ellenében tartózkodás nélkül fogadta el a javaslatot az országgyűlés. A képviselők egyébként a mai ülésen több ügyben is döntést hoznak és nyílt szavazáson megválaszthatják a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnökét és 6 tagját. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek. Erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Meghosszabbították a jelentkezési időt az idei teszelt hulladékgyűjtő akcióra. Szeptember 27-éig, azaz vasárnapig lehet regisztrálni. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát idén október 12-e és 18-a között tartják. Az eseménnyel egyebek mellett az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére és megszüntetésére hívják fel a figyelmet. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.

0: Sok napsütésre számíthatunk, a felhőátvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Ugyan nagyon sokáig próbálták titokban tartani, de természetesen nem lehetett ezt a végtelenségig húzni. Június 9-én született meg Lady Gaga és Michael Polanski gyermeke, Rose Bean Polanski, vagy ahogy a sajtó nevezi, Baby Gaga. Természetesen már lencsevégre is kapták őket a flashy fotósok. A paparazzik, hamarosan ez is jön itt a Besten.
1: Best FM.

Bestefem a legjobb zenék. Ha valaki mostanában Londonban egy hotelben száll meg, és találkozik a hotelmenedzserrel, akinek az van a táblára írva, hogy Ruth Ann, akkor valószínűleg az Olive énekesnőjével találkozik. Jön a You Are Not Alone itt a Bestem.

0: Best FM, a legjobb zenék a 11-es úton Tajtott faluban, a bevásárlóközpontnál Szentendre irányába vasárnap óta csőtörés, illetve az ezzel kapcsolatos munkálatok nehezítik a közlekedést, de annyira, hogy nem csak a reggeli és a délutáni csúcsforgalomban, de napközben is torlódás várható ott, felpályás útlezárás van. Ha van esetleg még információ, akkor 0620 55 55 155 SMS-en és Viber üzenetben is várjuk ezeket az infókat. Köszönjük szépen!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: Gyere ki a rétre játszani.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerek.

Best FM. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Az ominózus oszkáros pofon után a világ talán legszókimondóbb humoristáját, Ricky Gervaiset is megkérdezték az egészről. Két dolgot fűzött hozzá. Azt mondta, hogy imádja, szereti Chris Rockot, de szerinte azért nem volt ez olyan nagy poén. Egyrészt, hogy pofon járt volna érte, másrészt azt mondja, ő sokkal inkább élcelődött volna Will Smith és Jada Pinkett Smith házasságán, mint sem Jada létező vagy nem létező haján. Másrészt viszont azt mondta, hogy Will Smith maximálisan megérdemelte az Oscar díjat. Hát a világ legjobb színésze. 30 éven keresztül mindenkivel elhitette, hogy egy kedves, rendes ember, aztán a végén csak kiderült, hogy egy seggfej. You know, Man in Black.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: De ebben az órában, illetve a következő órában már Majoros Rita lesz a házigazda egészen este 6-ig, akkor picikét jövök majd megint én, mixelni Hangyával, és aztán 8-tól pedig Biki lesz a házigazda, ami pedig a következő 60 percet illeti, Justin Timberlake jön majd Timbalanddal és a Sexy Back-kel. És mivel ma elég kicsi a valószínűsége a csapadéknak, aki úgy gondolja, nyugodtan menjen, mossa le az autóját, Christina Aguilera is itt lesz majd a következő órában. Érkezik nem sokára a Car Wash.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Határozathozatali dömping a parlamentben. Ma van az autómentes nap, leesett az első hó a Magas Tátrában. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javító intézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvény módosítását is jóvá hagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató egyetemi oktató lett. Ma van az autómentes nap, ezzel zárul az Európai Mobilitási Hét. Fontos, hogy ma még ingyen lehet kerékpárt szállítani a vonatokon, a 999 forintos napi jeggyel pedig korlátlanul lehet utazni a helyközi járatokon az egész országban. Csak a felárakat, például a helyjegyet kell külön megváltani. Magyarország egyébként idén már 25. alkalommal csatlakozott az Európai Mobilitási Héthez. Illegális bevándorlókat szállító olasz embercsempészre csaptak le a rendőrök a Balatonnál. Az M7-es autópályán kezdték követni a mikrobuszt a Nemzeti Nyomozóiroda jelzése alapján. A sofőr nem állt meg, hiába jeleztek a rendőrök. Lehajtott a Strádáról és Zamárdiban gyalogosan menekült utasaival együtt. A keresésbe a polgárőrök is bekapcsolódtak drónnal. Végül elfogták az embercsempészt, aki 7 embert próbált illegálisan Nyugat-Európába juttatni. Leesett az első hó a szlovák Magas Tátrában. A bérceket 1400-1600 méteres magasságban jelenleg összefüggő hótakaró fedi. Ez a magasabb részeken 20 centi vastag, közölte a Szlovák Hidrometeorológiai Intézet. Arra is figyelmeztetik a hegyekbe látogatókat, hogy számoljanak ezekkel a körülményekkel, ha túrázni indulnak. Egyúttal azt is közölték, hogy a hétvégére várhatóan elolvad majd a hótakaró, mivel felmelegedés érkezik. A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Csodás keddet, vidám délutánt kívánok mindenkinek. Dél után járunk, szóval jó étvágyat az ebédelőknek is, aki még éppen benne van, illetve tudják, a desszertet se hagyják ki. Én Majoros Rita vagyok, mindenféle földi jót hozok természetesen a következő órákban is, úgyhogy tartsanak velem és a legjobb zenékkel. Ékönnel és a Lollival indulunk. Szép napot!
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék. Szép délután kívánok mindenkinek, jó étvágyat, az éppen evédelőknek ma se hagyják ki a desszertet. Én annyira régóta vágyom egy jó kis zserbóra, de mostanában nem találtam sehol jót, úgyhogy kénytelen leszek magam megsütni, bár nem vagyok egy nagy zseni zserbósütésben, de hát nem sokára itt a karácsony, na jó, még azért van 3 hónapunk, de hogy a lényeg az, hogy lassacskán ki kell kísérletezni majd a tökéletes receptet, úgyhogy ha valakinek van, nyugodtan írja meg, vagy hogy mondjuk hol lehet kapni a legfinomabb zserbót. Én pedig a legjobb délutáni zenéket hozom a folytatásban, ebéd mellé, ebéd elé, ebéd után a legjobbak. Mondjuk a Bombon és a Hétvégi Királylány, vagy Fergie és a Big Girls Don't Cry. Egyszerűen csak érezzük jól magunkat, akár munkában, akár útközben, akár csak kikapcsolódás közben. Mondjuk Anne Lee-vel itt a Two Times, én pedig hamarosan a közlekedési infokkal is jelentkezem.

0: Veszte fenn a legjobb zenék, a mai délutánt is töltsük együtt az utakon is, bármerre járnak és van információjuk, látnak valamit, megköszönöm, ha megosztják velem. 0620 55 55 155 a számunk, cserébe pedig, amint megkapom az infókat, tovább is adom a hallgatóknak. Az M6-os autópályán karbantartási munkák miatt az alagút láncba lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát, a 165-ös és a 177-es kilométerek között a forgalmat a Budapest felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható csak. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán pedig egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódik a forgalom, az 50-es és a 70-es kilométerek között. Már véget ért a sávzárás, de a torlódás feloszlását az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás autó akadályozza. Úgyhogy aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról, és kerüljön az 1-es főút felé. Köszönöm az infókat már most, jöhetnek a folytatásban is. 0620 55 55 155 a számunk. Nagyon jó utat és balesetmentes közlekedést.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM. A legjobb zenék.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme. Csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Berkes Olivér énekelt, hogy jó vagy rossz legyek. A folytatásban friss híreket hallgatunk, mert hogy mindjárt egy óra, utána lehet majd újra énekelni, például a Bermudával. Jön a London.
2: Reggel mindjárt másképp látsz.
1: Zenél majd Bendy és Mónikával, jön a The Boy Is Mine.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Nyerő pillanatok a Blikben most 3 millió forint össznyereménnyel. Játsszon SMS-ben a napi 50 és a heti extra 100 ezer forintért, vagy küldje be a Blikben található szelvényt, és nyerje meg a fődíjat vagy a további nyereményt. Nyerő pillanatok. Keresse a Blikben, a Blikket pedig az újságárusoknál.
0: Reklámot hallottak. Társadalmi célú reklám.
4: A dohányzás minden formája káros. A tudomány jelenállása szerint nem elsősorban a nikotin, hanem az égés során keletkező füstben lévő káros anyagok felelősek a dohányzáshoz köthető megbetegedésekért. A legjobb, ha egyáltalán nem dohányzunk, azaz el sem kezdjük, vagy mi hamarabb leszokunk. Ha valamiért mégsem hagyjuk abba, akkor tájékozódjunk az ártalomcsökkentésről. www.füstmentes.hu. Készült a Philip Morris Magyarország Kft. Megbízásából.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. 101.7 Best FM.
5: 101.7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
5: A legjobb zenék.
0: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
5: Nem ajánlott.
0: Reklám.
6: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
7: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaraton

0: A kréptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Solnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Solnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Solnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
1: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM. A legjobb zenék.
3: Újra kötelező a kamarai tagság az egészségügyben. Lezárult a vizsgálat a tiszaújvárosi robbanás ügyében. Keresik az év kilátóját. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Ismét kötelező a kamarai tagság az orvosoknak, fogorvosoknak és egészségügyi szakdolgozóknak. Erről is döntött ma a parlament egy jogszabálymódosítással. A képviselők 135 igen és 50 nem ellenében azt a törvényjavaslatot is elfogadták, hogy október 1-től a javítóintézetek kerüljenek vissza a gyermekvédelmi rendszerbe. Az országgyűlési többség a magyar építészetről szóló törvény módosítását is jóvá hagyta. A parlament nyílt szavazáson döntött a médiatanács 4 tagjáról és elnökéről, aki Polyák Gábor médiajogász kutató egyetemi oktató lett. 38 millió forintra bírságolták a MOL Petrol Kémiát, lezárult a tiszaújvárosi üzemben történt robbanás vizsgálata. A halálos munkabalesetben 4 dolgozó vesztette életét, 4-en súlyosan, 7-en könnyebben megsérültek még májusban. A Borsod Online megkeresésére a Szociális és Családügyi Minisztérium azt közölte, hogy a hatóság súlyos biztonsági hiányosságokat is feltárt. Újabb intézkedést sürget a magosz a dízelárak miatt. Szerintük a gazdák nem kapnak érdemi segítséget a gázolaj támogatással. A 709 forintos literenkénti átlagárnál a jövedéki adó kedvezmény 14 forintot jelent, és belterületi földeken, valamint az állattartók terepi fogyasztására nem jár, mint ahogy a kis teherautókra, traktorokra sem vonatkozik. A gázolaj támogatásról szóló rendelkezés alapján a gazdák a mezőgazdasági felhasználású gázolaj árából igényelhetik vissza a jövedéki adó összegét egy meghatározott mértékig év végéig. Tart a szavazás az év kilátója címért, amelyért idén is Magyarország 10 kilátója verseng. A voksokat szeptember 28-án évfélig várják a szervezők. Az Aktív Kalandor hivatalos platformján, mondta rádiónknak Bán Takács Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója.
4: Soprontól a Balatonfelvidéken, a Bakonyon, a Gerecsén, a Pilisen és a Börzsönyön keresztül egészen a Pistig és a Zemplén is találunk ötösöket. Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon.
3: Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: Egy óra után járunk lassan 5 perccel, folytatódik a jó hangulat ezen a délutánon is. Itt a Best FM-en, én Majoros Réta vagyok. Mielőtt még hoznám a nap kérdését, jön egy szerelmi háromszög. Brandy és Monica dalában ez a The Boy Is Mine, előtte még Tom Novi nyitja az órát, itt a Your Body. Én pedig csodás napot kívánok mindenkinek. Töltsék velem a délutánt!
0: Best FM!

Best FM a legjobb zenék, meg is jöttem a nap kérdésével. Hát nem lesz egyszerű téma, na jó, de kezdem az elején. A lényeg az, melyik a legidegesítőbb szó? Imádjuk a magyar nyelvet, csodálatos a magyar nyelv, talán az egyik legszínesebb, mondhatom így, és nagyon szép szavaink is vannak, viszont mégis vannak olyanok, amik egy picit fel tudnak minket idegesíteni, vagy hát kicsit bénák, vagy egyszerűen csak nem szeretjük őket hallani. Ezeket mi itt a kollégákkal összeszoktuk gyűjteni, úgyhogy úgy gondoltam, szálljanak be önök is a gyűjtésbe. Kezdem én a sort. Nekem a babacsinta, az egyik ilyen, a csali madár, vagy csali kacsa. Ez a két másik szó, amit ha meghallok, nem tudom miért, de felmegy a pumpám. 0620 55 55 155 ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és most, hogy egy kicsit megnyugodjunk, jön egy olyan dal, amit egyébként tényleg azért hozok, hogy mindenkinek egy kicsit nyugisabb, lazulósabb kedve legyen. Egy nagy kedvencem például utazáshoz, ez Luke Combs és a Fast Car a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Jó utat kívánok a már úton lévőknek, vagy a még úton lévőknek, hozom a legfrissebb útinfókat, mert hogy az M6-oson karbantartási munkák folynak, úgyhogy az alagút láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát. A 165-ös és a 171-es kilométerek között a forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egy-egy sáv járható. Aszfaltoznak a 4-es főúton Karcak határában, a 165-ös kilométernél félpályán lehet haladni, mindkét irányban torlódásra kell számítani. Az M1-es autópálya Budapest felé vezető oldalán egy korábbi baleset miatt elsősorban a külső sávon torlódás van, a forgalom az 50-es és a 70-es kilométerek között van. Már véget ért a sávzárás, de azért lassan oszlik fel ez a torlódás. Az 51-es kilométernél és a 43-as kilométernél is egy-egy műszaki hibás autó akadályozza a forgalmat, úgyhogy aki teheti, legkésőbb a 67-es kilométernél lévő Tata környe csomópontban hajtson le a pályáról és kerüljön az 1-es főút felé. Ha pedig akár innen az 1-es főútra valakinek van infója, hogy mégse a legjobb kerülő út, akkor nagyon megköszönöm, hogyha megírja. 0620 55 55 155, itt akár fel is tudnak hívni. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM, a legjobb zenék.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök,

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Kaptam egy üzenetet Tamástól, hogy a nap kérdése felidegesítette, mert hogy ugyebár ma arra vagyok kíváncsi, hogy melyek a legidegesítőbb szavaink, és azt mondta, hogy az ő listája már olyan hosszú, hogy most, ahogy írja, csak egyre jobban felpaprikázódik, de azért elküldte nekem ezt a listát, úgyhogy ezzel jövök majd a következő órában, illetve a legjobb zenékkel, mert hogy másodperceken belül 2 óra jönnek a legfrissebb hírek, aztán a jetlag. És jön a Destiny's Child is.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
2: Anya, mikor indulunk már?
3: Anya, mikor indulunk már?
4: Gyerekek, amint beindul az autónk.
5: A nem induló autóknak akkumulátor problémái vannak. Ne aggódjon, igényelje most akkumulátorának ingyenes bevizsgálását a Varta akkumulátor tesztelő és ellenőrző programjában. Keresse a Varta kiemelt partnerét és kérje akkumulátorának ingyenes bevizsgálását. Bettó Kft. Pécs, Nyírfa

0: Best FM. A legjobb zenék.
1: Hírek a Best FM-en.
2: Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe. Sikeres védekezés az afrikai sertéspestisnél, nyakunkon az őszi napforduló. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Visszakerülnek a javítóintézetek a gyermekvédelmi rendszerbe október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadták el a képviselők a parlamentben. A jogszabályt azzal indokolták, hogy bár a javítóintézeti nevelés szabadság elvonással jár, célja jobban illeszkedik a gyermekvédelmi rendszerhez, mivel elsősorban a fiatalok nevelését célozza. A javítóintézetek tavaly decemberben kerültek át a büntetés végrehajtás alá. Megszűntek az afrikai sertéspestis miatt kijelölt megfigyelési körzetek, erről az agrár- és élelmiszeriparért felelős miniszter számolt be közösségi oldalán. Bóna Szabolcs kiemelte, hogy sikerült megakadályozni a betegség tovább terjedését a házi sertés állományokban. A védekezés továbbra is folytatódik, hiszen a sertéspestis a vaddisznóknál továbbra is jelen van. Klórgázmérgezés történt egy ferencvárosi vegyi üzemben. 6 embert szállítottak kórházba a főváros 9. kerületéből, közölte az országos mentőszolgálat. Egy klórgázzal teli palack sérült meg, 25 embernek kellett elhagynia az üzemet, de már visszatérhettek. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, ugyanis holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérjük azt a pontot, amikor a Föld olyan pozícióba kerül, hogy a világ szinte minden pontján egyforma hosszú a nappal és az éjszaka. Innentől kezdve viszont a nappalok folyamatosan rövidülnek majd, mondta rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
3: A Föld tengelyfedezsége egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
2: A hírek végén már is mondom a részleteket a várható időjárásról. Sok napsütésre számíthatunk, a felhő átvonulásokból elvétve azért előfordulhat kisebb eső, zápor, főképp keleten, északkeleten. A Dunántúlon és a középső tájakon megélénkül a szél, néhol viharos lökések is lehetnek. 16 és 21 fok között alakulnak a csúcsok, éjszakára majd 6 és 11 fok közé hűl a levegő. Szerdán általában napos, gomoly felhős idő lesz, elvétve záporokkal és élénk széllel, 18-22 fokos maximumokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Felejthetetlen slágerek 2 óra után is 4 perccel. Itt a Best FM-en, én Majoros Rita vagyok. És hát kevésbé kedvelt magyar szavak, mert hogy ma délután ez a téma, úgyhogy jöhetnek a válaszok is a 0620 55 55 155-re, de ott vagyunk a Facebookon, az Instagramon is, jöhetnek a szavak. És DJ személyes Luna Dala, a The Boys of Summer is.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, melyek a legidegesítőbb szavaink. Ma délután ezt a kérdést tettem fel, és csak úgy záporoznak az üzenetek, úgyhogy elég sok van, kezdjük is a sort. Azt írja Kata, engem a proaktív szó kerget ki a világból, főleg amikor valaki minden második mondatban használja. Gábor a konkrétan írta. Konkrétan mindenre ezt mondják mostanában, és engem idegesít. Zoli, kolléga. Főleg amikor valaki azt mondja, hogy kedves kollégák, rögtön érzem, hogy értekezlet lesz. Így, főleg ha mondjuk így kezdődik egy e-mail. Judit azt írja, engem a szösszenet szó zavar. Valamiért olyan, mintha mindig egy Facebook poszt címe lenne. 0620 55 55 155. Ez az SMS, a Viber és hívható telefonszámunk. Jöhetnek ide az üzenetek, és akár Facebook és Instagram oldalunkra is. Hát, ha valaki inkább ott írna. Miközben Fatboy Slim 99-es ikonikus lágerét hallgatjuk. Jön egy dal a háláról, a hűségről és a feltétel nélküli szeretetről. Ez a Praise You a Best FM-en.

0: Best FM a legjobb zenék. Balástól jött egy üzenet, hogy a Krisztina körúton a Hajnóci József utcánál baleset történt, úgyhogy ott kell egy kis dugóra számítani és kisebb fennakadásra. Egyébként egészen jól járható a város, ezt írta egy taxis hallgatón. Köszönöm az infót. A Tököli utca és a Dózsa György út kereszteződésében is baleset történt, ezt pedig Laci írta, ha jól látom. Nagyon köszönöm az infót, ott is tessék figyelni. Az M6-oson karbantartási munkák folynak, az alagút Láncban lezárták az autópálya Iván Dárda felé vezető oldalát, a 165-ös és 171-es kilométerek között a forgalmat a főváros felé vezető oldalra terelik, ahol irányonként egyet sáv járható. 0650555155, ez az SMS, Viber és hívható telefonszámunk. Folytatásban is ide várom az útinfókat. Nagyon köszönöm, jó utat mindenkinek és balesetmentes közlekedést!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. Best
1: FM. Ez a levél megint neked íródik. Lelkem egy koldus, a túlélésért kínlódik. Hiányoztál mindig, nem izgatott, hogy ki volt itt. Egy félárva kiskölyök a mai napig vívódik. Megjött a siker, a díjak, a pénzek, a kisfiam, a párom, lecsaládi fészek. Sokszor vártam, hogy kihunjon a fényem, mert nincsen több vasárnap, csak egy züllött péntek. Sokan nem hiszik, de a csillagod is látom. Sokszor beszélek hozzád, és éneklem a számod. Kevés volt az időnk, ezt mai napig bánom. Pihenj csak tovább, és folytasd az álmod.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Autófelvásárlás. Divital Kft. Bizományos értékesítés. Divital Kft. Megbízható használt autó. Divital Kft. Divital Kft. Bécs, Árnyas út.
2: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújjas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Királyegyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Grand Espacen fúvózenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
3: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnai negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
2: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejt.

0: Az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt a bíróság hétfőn elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását. A pécsi törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított szombaton éjjel Pécsett késekkel támadva próbálta megszerezni egy másik férfi telefonját. A gyanúsított előbb a pontos időt kérdezte meg a sértettől, majd amikor az elővette a mobilját, megpróbálta kitépni a kezéből. A bíróság végzése ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a határozat még nem végleges. Szombaton rendezték Pécsett az idei Fuss a rákgyógyításért nevű programot. A Pécsi Tudományegyetem jótékonysági rendezvénye rekordokkal zárult. Több mint 3000-en vettek részt a programon, és csaknem 11,5 millió forintot gyűjtöttek. A program idei kedvezményezettje a Tölösi Péter Alapítvány, mely a Pécsi Tudományegyetem gyermekgyógyászati klinikáján kezelt és gondozott daganatos gyerekeket és családjaikat segíti. Az idei támogatást egy Pécsett létrehozandó, fájdalomkezelő ambulancia kialakítására fordítják. A hétvégén Villányban rendezik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó programjait. Szeptember 26-án az érdeklődők egész nap változatos szabadtéri programok közül válogathatnak. Lesz teljesítménytúra a Szársomjóra, vezetett kerékpártúra, pincelátogatás és tájékozódási játék a Nagyharsányi Szoborparkban. A részletekért az érdeklődők Villány közösségi oldalát keressék fel. Szüreti mulatságra készülnek Hirden. A szervezők azt írják, a településen működő egyesületek és civilek összefogásának köszönhetően a tavaly átadott közösségi házhoz várják az érdeklődőket október 3-án. A rendezvény délután 3 órakor felvonulással indul. A gyülekező az idősek otthonánál lesz, majd a menet táncosokkal, lovasokkal, lovaskocsikkal együtt vonul a közösségek házához. Itt az udvaron színpadi produkciók várják a közönséget, a nap pedig szüreti mulatsággal zárul.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a barátságos őszi idő. Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, komolyabb csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan alakulhatnak ki záporok. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél. Kora reggel 10, napközben maximum 20 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. 3 óra múlt 4 perccel. Már is folytatódik a kedd délután a mikrofonnál. H. Horváth László jön több mint 20 perccel megállás megszakítás mentesen. Hallható lesz többek között a brit fenegyerek, Robbie Williams, előtte zenél a Compact Disco.
1: 101.7 Best FM.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM.
1: Szeptember 26-án jön a 4. pécsi Star Wars nap a Zsolnai negyedben, ahol lesz majd többek között jelmezes felvonulás, szó lesz az 501-es légió születéséről, minden mellett lehet találkozni a filmes karakterekkel. Rövidesen jönnek az időjárás legfrissebb hírei, addig is játszom a dalokat, folytatódik a zenei maraton, többek között a Kosinnal, Hide You, énekel Tóth Gabi, ő pedig már Rascal Flatts a 90-es évekből, Life is a Highway a Best FM-en.

A legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. A hidegfrontok jönnek-mennek felettünk, most Pécset körülbelül 17 fokot méretünk, és ma már nem kell számítanunk csapadékra. Holnap reggel 10, napközben 20 fok várható, ha borús lesz felettünk az ég, szintén esőmentesen, viszont sok-sok széllel. Aztán csütörtökön már megdörrenhet az ég, ott reggel összességében 7-8 fokot, napközben 20 fokot méretünk, és szintén szeles lesz az időjárásunk. Pénteken hajnalban összességében 5-6 fok, napközben a 21 fok a jellemző, míg szombaton 22, vasárnap már 24 fok lesz, és a következő hétfőként annak közepén visszahozza a 26-28-as csúcsokat. Én pedig hozom a dalokat, nem is akár milyeneket, velünk lesz Ákos és a Kegyetlen Szerelem, előtte itt van Anastasia és a One Day in Your Life a Best FM-en.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Közlekedési információ a Best hallgatóitól a Best hallgatóinak. Nagy Peterden mérnek, írta Gábor, neki köszönöm szépen és jó utat. Mondom már is az infószámot, 30-as 889 Szentegyhetes, bátran lehet használni este 6 óráig SMS-ben és Viberen keresztül. Rövidesen friss hírek 4-kor, előtte itt van Yolanda Bicul és a Venus Peak Americano a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan megidézzük a 27-esek klubjának egyik tagját, Amy Winehouse-t. You know I'm not good, ez szól tőle. Előtte viszont itt vannak a legfrissebb hírek és információk. Délután 4 órakor a Best FM-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Reklámot hallottak. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Meghosszabbították a TESZED akció jelentkezési határidejét. Csak elszórtan fordulhat elő csapadék szerdán. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Meghosszabbították a jelentkezési határidőt a TESZED akcióra. Az ország legnagyobb szemétszedési kampányát október 12-e és 18-a között.

0: Európát, az Európai Unió tanácsának elnökségét. Ebből az alkalomból hirdették meg a Ki tud többet Írországról című vetélkedőt. A csapatoknak egy 10 napos ír körutazás megtervezése és annak videós prezentálása a feladatuk, de választhatják Írország videós bemutatását is tetszőleges szempontok alapján. A jelentkezési határidő november 2-a. A részletekről a Europe Direct Baranya elérhetőségein lehet tájékozódni. Szeptember 15-e és 20-a között rendezték a Liszt Ferenc Nemzetközi Zongora versenyt, melynek a Pécsi Kodály Központ adott otthont. A megmérettetésen első díjat nem osztottak ki. A második helyezett Rozsonics Ildikó és Barbaretta Taradze, a harmadik helyezett pedig Pellet Sebestyén lett, adták hírül a szervezők. A Filharmónia Magyarország tájékoztatása szerint a művészek pénzdíjban részesültek, emellett a versenyzők számára több jelentős kulturális intézmény és zenekar is felajánlott jövőbeli koncert lehetőséget. A hétvégén Villányban rendezik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó programjait. Szeptember 26-án az érdeklődők egész nap változatos szabadtéri programok közül válogathatnak. Lesz teljesítménytúra a Szársomjóra, vezetett kerékpártúra, pincelátogatás és tájékozódási játék a Nagyharsányi Szoborparkban. A részletekért az érdeklődők Villány közösségi oldalát keressék fel. Csaknem 2000 négyzetméteren égett száraz, füves terület hétfőn hajnalban, Zengővárkony külterületén a 6-os út mentén. A pécsi, bonyhádi és komlói hivatásos, valamint a mecseknádasdi önkéntes tűzoltókat riasztották az esethez, ők oltották el a lángokat. A katasztrófavédelem beszámolója szerint az eset során kár nem keletkezett, és személyi sérülés sem történt. A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópontépítési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út, Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a barátságos őszi idő. Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, komolyabb csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan alakulhatnak ki záporok. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél. Kora reggel 10, napközben maximum 20 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anni, köszönöm szépen a friss híreket, információkat. A szokásos menetrendnek megfelelően hamarosan jönnek az adópercek, Varvai Krisztinával, a NALFA baranyai sajtóreferensével. Addig viszont szólnak a dalok, megállás, megszakítás mentesen adom a Honeybee újdonságát, előtte énekel Amy Winehouse.
1: 101.7 Best FM.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhét Best FM. Találtam egy kiváló őszi programot, ugyanis holnap kezdődik és vasárnapig tart a Pécsi Napok programsorozat. A helyszín a szokásos, a sétatér, ahol majd fellép a Kék Nyúl, a Band of Streets, a Kuba Libre, a Pannon Filharmonikusok, a Voice Singers, az Elvis Projekt, illetve a Swing Ladies trió is. Egyébként éjszaka nagyjából 8-10 fokra készülhetünk, úgyhogy érdemes vastagabban öltözni. Ami még a programokat illeti, gyorsan hozzátenném, hogy lesznek táncbemutatók, kórusmuzsika, utcazene és persze bor és dalünnepe is. Rövidesen tehát jönnek az adópercek, addig is szólnak a dalok, velünk lesz George Michael és az Amazing, énekel egyet Gáspár Laci, ő pedig Solama a 90-es évekből.

a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. Yeah.

0: a legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. Beszélgető partnerem Ballai Krisztina, a NAV baranyai sajtóreferense. Ki és kinek ajánlhatta fel az adója 1+1%-át?
1: Bárki, aki a CIA bevallást készített, rendelkezhetett a megfizetett adója 1+1%-áról. Így a magánszemélyek, az egyéni vállalkozók és az őstermelők is felajánlhatták az összevont adó alapba tartozó jövedelmük adójának meghatározott részét. A kedvezményezettek egyik csoportja a civil kedvezményezetteké. Ilyen például a közhasznú tevékenységet folytató egyesület, alapítvány, közalapítvány és egyéb szervezet. A kedvezményezettek másik csoportja a technikai számos kedvezményezetteké. Ide tartoznak a vallási közösségek, bevett egyház, vallási egyesület, a nyilvántartásba vett egyház és a bejegyzett egyház is. E körben lehetett rendelkezni 2026-ban is a Nemzeti Tehetség Program javára, amely idén több mint 3 milliárd forintot kapott közel 350 ezer felajánlótól.
0: Hol érhetők el az érintett szervezetek adatai?
1: A felajánlott összegekről szóló kimutatások elérhetők a hivatal honlapján. A listák tartalmazzák a kedvezményezettek technikai számát, nevét, székhelyét, a kedvezményezettet megillető összeget és a kedvezményezett javára érvényesen rendelkezők számát. A NAV a kimutatásban szereplő regisztrált civil kedvezményezetteknek hivatalból teljesíti a kiutalást. Ha a kedvezményezett köztartozással rendelkezik, annak erejéig a kiutalás nem teljesíthető, kizárólag a köztartozásra visszatartott összegen felül maradó rész utalható ki.
0: Baranyában milyen összegek érkeztek a civil szervezeteknek?
1: A Baranya vármegyei illetékességű civil szervezetek részére több mint 58 ezer magánszemély ajánlott fel 1%-ot a 2025-ös jövedelemadójából, ami több, mint 400 fővel kevesebb adományozott jelent, mint tavaly. Az előző időszakinál minimálisan szélesebb kör, 1301 helyi szervezet kapott juttatást, akik közül a legtöbb forrást ebben az évben is a gyermekegészségüggyel és az állatvédelemmel foglalkozó civilek kapták. A felajánlott összeg meghaladta 624 millió forintot, ami adózónként közel 11 ezer forintos felajánlást jelentett.
0: Krisztina, köszönöm, mindjárt jönnek a névnaposok és a születésnaposok. Addig is folytatódik a zenei maraton, adom az újdonságot majd Geszti Pétertől és Péter Fiboritól, előtte énekel Berkes Olivér.

a legjobb zenék. Ez a Szentegyhíd Best FM. Szeptember 22-e kedd van, névnaposok a Móricok, jönnek már is a születésnaposok. 75 éves David Coverdale, a Deep Purple és a Whitesnake együttesek énekese. 69 éves Nick Cave, ausztrál zenész, aki annak idején Kylie Minogue-gal duettezett. 68 éves Andrea Bocelli, olasz operaénekes és tenor. 50 éves Martin Solveig, francia producer, valamint DJ, és 37 éves Szabó Zsófi, színésznő és műsorvezető. Hamarosan délután 5 órakor jönnek majd a legfrissebb hírek és információk, addig is zenélnek a srácok. Itt van Ricsi P és Kuka MC, ez már az Animal Cannibals a 90-es évekből, valamint az Ülünk a Varaton, a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. A 101.7 Best FM-en.
1: Hamarosan jön majd a Grammy-díjas angol formáció, akik az AC Jazz kategórián belül gyakorlatilag mindent elértek. J.K. csapata még mindig aktív, szóval akkor érkezik a Jamiroquai, előtte a legfrissebb hírek és információk, délután 5 órakor a Best FM-en.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Pécs legfrissebb hírei a 101.7 Best FM-en.
2: Az országgyűlés visszaállította az orvosok kötelező kamarai tagságát. Napos felhős időnk lesz holnap is. Jó napot kívánok! Ince Anna Mária vagyok. Visszaállította a kötelező kamarai tagságot az orvosoknak, fogorvosoknak, egészségügyi szakdolgozóknak kedden az országgyűlés. Az előterjesztést 135 igen, 50 nem szavazattal, tartózkodás nélkül fogadta el a parlament. Az orvosoknak a törvény hatályba lépésétől számított 30 napon belül kell kérniük a Magyar Orvosi Kamarába történő felvételüket. Felfegyverkezve elkövetett rablás kísérlete miatt a bíróság hétfőn elrendelte egy pécsi férfi letartóztatását. A pécsi törvényszék tájékoztatása szerint a gyanúsított szombaton éjjel Pécset késekkel támadva próbálta megszerezni egy másik férfi telefonját. A gyanúsított előbb a pontos időt kérdezte meg a sértettől, majd amikor az elővette a mobilját, megpróbálta kitépni a kezéből. A bíróság végzése ellen a gyanúsított és védője fellebbeztek, így a határozat még nem végleges. Szombaton rendezték Pécsett az idei

0: rendezik a Dél-Dunántúli regionális természetbarát találkozó programjait. Szeptember 26-án az érdeklődők egész nap változatos szabadtéri programok közül válogathatnak. Lesz teljesítménytúra a Szársomjóra, vezetett kerékpártúra, pincelátogatás és tájékozódási játék a Nagyharsányi Szoborparkban. A részletekért az érdeklődők Villány közösségi oldalát keressék fel. Szüreti mulatságra készülnek Hirden. A szervezők azt írják, a településen működő egyesületek és civilek összefogásának köszönhetően a tavaly átadott közösségi házhoz várják az érdeklődőket október 3-án. A rendezvény délután 3 órakor felvonulással indul. A gyülekező az idősek otthonánál lesz, majd a menet táncosokkal, lovasokkal, lovaskocsikkal együtt vonul a közösségek házához. Itt az udvaron színpadi produkciók várják a közönséget, a nap pedig szüreti mulatsággal zárul.
1: A 101.7 Best FM navigáció támogatója a Divital Kft. A használt autók bizományos értékesítője.
0: A Magyar Közút tájékoztatása szerint csomópont építési munkák zajlanak Pécsett az Üszögi út Nagykozári út találkozásánál. A helyszínen október végéig útszűkületre kell számítani. Veszélyes fákat vágnak ki Pécs közelében. A szakemberek Pécs Mecsekszentkút és Remeterét között dolgoznak, az út és a kerékpárút mentén is. Az úton forgalomkorlátozás, a kerékpárúton teljes útzár érvényes. A meteorológusok előrejelzései szerint szerdán is folytatódik a barátságos őszi idő. Sok napsütés várható, több-kevesebb gomoly felhővel, komolyabb csapadék nélkül, legfeljebb elszórtan alakulhatnak ki záporok. Élénk helyenként erős lehet az északnyugati szél, kora reggel 10, napközben maximum 20 fok várható.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Anna Mária, köszönöm szépen, találkozunk holnap 3-kor, hírek ma még lesznek, legközelebb 6-kor itt a Best FM-en. Addig viszont a dalok megállás megszakítás mentesen a 90-es évektől egészen napjainkig válogatva. Hallható lesz egy újdonság a Unique-tól, Füstláng nélkül, előtte zenél a Jamiroquai.
1: 101.7 Best FM.

legjobb zenék. Ez a Szentegy Hét Best FM. A holnap reggeli hőmérséklet napközben duplázódik, ugyanis reggel 10, napközben a 20 fok a jellemző széllel és sok-sok felhővel. Aztán csütörtök a reggel 8, napközben a 19-20 fok majd a legvalószínűbb, míg pénteken reggel visszaesik a hőmérséklet 6-7 fokra, napközben viszont stabilan mérjük majd a 20 fokot, a szombat 22, a vasárnap pedig 24 fokkal kecsegtet minket. Úgyhogy kellemes őszi idő lesz, érdemes majd szabadtéri programot szervezni, no de kérem szépen, hol van az még? A folytatásban hamarosan jön egy beszélgetés, addig is Szól Király Viktor dala Fire, velünk lesz Berecki Zoli, ez pedig a Soul to Soul 90-es klasszikusa Get a Life a Best FM-en.

0: korábbi műsorunk ismétlése következik. A legjobb zenék, ez a Szentegy Hit Best FM. Ahogy ezt ígértem, folytatjuk a beszélgetést Buzás László pécsi kertészmérnökkel az őszi kerti teendőkről.
1: Ásást egybekötjük a tápanyagpótlással is. A szerves szárgyak közül előnyben részesítjük a komposztot, amit házilag is készíthetünk. Aztán lehet zsákosan marhatrágya földet is kapni, illetve a különböző műtrágyák. A műtrágyák közül vannak lassan oldódók, ami a talajban a nedvesség hatására oldódik. Ez a foszfor és a kálium tartalmú műtrágyák, amik a virágzást, a magfejlődést segítik elő, és nitrogént is egy keveset adhatunk. Létezik ilyen, hogy kombinált műtrágya, tehát NPK, tehát nitrogén, foszfor, kálium tartalmú műtrágya is. Ez így kényelmi szempontból jobb, hogyha nem kell külön a arányokra figyelni. Aztán a kertben még van a gyepápolás, ami az őszi lombhullás megkezdésekor kezdődik, hogy rendszeresen a gyepről le kell gerebjézni a ráhullott lombot, főleg ha esős idő van, a nedves lomb alatt a gyep kipálik. Tehát rendszeresen el kell távolítani a lombot a gyepről. Ezen kívül lehet a új gyepet is telepíteni, akár október közepéig is, de ennek megfelelően elő kell készíteni a területét, tehát ha felástuk, akkor a gyomtalanítás és idegenanyag eltávolítás után hát mindenképpen az ülepedésről gondoskodni kell. Na most ez pici területen lehetséges, úgyhogy akár lapáttal leveregetni, vagy nagyobb területen legideálisabb volna a henger, és olyan mértékig kell hengerezni, hogy ha rámegyünk a területre, a cipő ne adjon mély nyomot, mert ha laza marad a föld, és jön az eső, akkor az egyenetlenség miatt hepeupás lesz a terület. Tehát ezért érdemes jól megtömöríteni, és úgy belevetni a fűmagot. Most a fűmagot az bele is kell dolgozni a talajba, ez lehetséges úgy, hogy gerebjével, tehát úgy, hogy a talaj felszínről szinte eltűnjön a fűmag, annyira meg kell keresztbe hosszába gerebjézni, és utána ismételten hát hengerezni. Most ilyenkor az őszi gyeptelepítésnél nem szoktunk öntözést kezdeni, megvárjuk, míg jön a csapadék, és attól fog majd kikelni.
0: Korábbi műsorunk ismétlését hallotta. Már is folytatódik a zenei maraton, jön a két kasza, no meg az egy lajtai. Itt a Krisztál és a Vigyázz Rám, a Best FM-en.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
3: Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Vivat Bacchus ének együttes Fischer Norbi Akusztik Magna Cum Laude koncert. 21 órától Unterrock Ball. Főszerepben a Gerezd Laki Gőzgombóc. Bővebb info gőzgombóc.hu.
4: A Tankapuja Buddhista Gimnázium és Általános Iskola szeptembertől ingyenes esti tagozatos képzéseket indít. Felnőttek általános iskolája és érettségit adó gimnázium Pécsett, Komlón és Alsó-Szentmártonban. Részletek buddhistagimnázium.hu.
0: Képernyőmentes élményhétvége gyerekeknek a Kisalsányi Pince soron október 2 és 4 között a Villányi Vörösbor Fesztivál ideje alatt. Egy hely, ahol a gyerek nem néző, hanem résztvevő. Lesz bőrművesség, nemezelés, ötvösség, de akár a hüvelykújas íjászat is kipróbálható. Bővebb információ és jegyek www.harsanyliget.hu. Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. Gerezd Laki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivat Bacchus, az Originál Gráne Spatzen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Ball lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
5: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnaiak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnai család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnai gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnai negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opártra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opárt, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kis esti fizika című sorozatunk keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
0: Ez volt a programajánló.
2: Reklámot hallottak. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101.7 Best FM. A legjobb zenék.

műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101.7 Best FM. 101.7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb

0: Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a csillagászati ősz, alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, medvesét át be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsodabói Zemplén megyében. Szapula János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Római Jó Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medvesét állt be egy belvárosi iskola udvarára Székelyudvarhelyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelme szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Itt voltam egész reggel, aztán hazamentem, aztán most megint itt vagyok, de csak 8-ig, mert 8-kor már megint elmegyek, szóval hogy ez miért is van így? Hát mert ami drága reggeli műsorvezetőnk Maxim Levi volt már jobban is, úgyhogy Levikém jobbulást, picit megbolygattuk itt a beosztást, de a menetrendet nem. Hogyha este 6, akkor Night Shift és a Night Shift legelején 120 perci mix érkezik ma is. 6-tól 7-ig én White Boy, 7-től hangja a lemezjátszók mögött, vagyis funkit pörgetünk ma is, mint minden kedden, este 8-tól pedig Biki lesz majd a Night Shift házi.

Gabona.

0: Night Shiftben szólnak a lemezjátszóknál. White Boy.
1: Azon nagyon nem lövök mellé, szerintem azt mondom, hogy már 500 fölött azon mixek száma, amelyek elérhetőek a Mixcloudon keresztül, de ez az 500, ez az összes Night Shift rezidens feltöltéseiből adódik össze. Ki többet rakott föl, ki kevesebbet, de ez a tuti, hogy a Mixcloudon kell keresni a korábbi Night Shift-es mixeket. Ez én 160 korábbi mixemet szeretném visszahallgatni, a mixcloud.com/DJ White Boy profilomat keressen.

0: Best FM. A legjobb zenék mixben.
1: És ha valaki még nem tudná a menetrendet, minden nap más stílusban mixelünk a Night Shift elején 6 és 8 között. Hétfőn Classic House, kedden Funky, szerdán Pop és Rádiós Lágerek, csütörtökön Dance, szombaton Hip Hop és R&B, vasárnap pedig Chill, Lounge és Deep House a menü.

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és a legjobb zenékkel.
1: A mixek 6 és 8 óra között érinthetetlenek, történjen bárkivel bármi, és hát ezen a héten történt is. Szóval így tessék készülni, hogy ezen a héten én reggel teljesítek majd szolgáltat Mák Szemlevi helyett, de azért a mixre visszajövök, és 6-8-ig pakoljuk mindig a napnak megfelelő stílust, ami ma kedvévén a funky, úgyhogy hangyáé a főszerep. A következő órában gyorsan helyet cserélünk, aztán pár perc múlva innen folytatjuk, senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 101 hét Best FM. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Együtt a gyermekeinkért Szentlőrinc és Király Egyháza között jótékonysági futóverseny lesz szeptember 25-én a Holcim Magyarország Kft. Szervezésében. A 3, 4 és 11 kilométeres távok mellett idén már félmaratonra is lehet nevezni szeptember 13-áig a holcim.hu per futás oldalon. Gerezslaki Gőzgombóc Fesztivál szeptember 26-án. Fellép a Vivát Bacchus, az Originál Gránás Petszen fúvó zenekar és a Magna Cum Laude. Este 9 órától Unterrock Bál lesz. Bővebb info gőzgombóc.hu. Jönnek a zsök ajánlatai.
2: Szeptember 26-án a csempehajtogatás kézműves foglalkozásunkon ezúttal egyedi keretezett képeket készíthetünk a Zsolnay negyed kerámia termében. Szeptember 26-án a Zsolnayak léptei nyomában címmel egy különleges idegenvezetők által tartott séta indul a Zsolnay család egykori otthonában, ahol megismerkedhetünk a család mindennapi életével, a Zsolnay gyár történetével, és megismerhetjük a legizgalmasabb epizódokat is. Májusban nyílt, és szeptember 27-ig látható, úgyhogy érdemes kihasználni itt az utolsó heteket a Zsolnay negyed M21-es galériájában lévő tárlatra. Vazarelli 120 kortárs képzőművészeti reflexiók az Opartra. Ugye ez a kiállítás arra tesz kísérletet, hogy a műtárgyakon keresztül bemutassa, hogy hogyan él tovább az Opart, azaz az optikai művészet világa napjainkban, vizuális gondolkodására és művészetére milyen kortárs reflexiók születtek. Szeptember 30-án az Egy kisesti fizika című sorozaton keretében Vasárus Gábor ad elő Vízkészletünk megmentése című előadását hallhatjuk a Művészetek és Irodalom házában.
1: Ez volt a programajánló.
0: Reklámot hallottak. 101 hét Best FM. A legjobb zenék. A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Zenék, amiken felnőttünk. Best FM, a legjobb zenék. Hírek a Best FM-en.
3: Polyák Gábor vezeti az új médiatanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új médiatanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az Aktív Kalandor felületén. A versenyről Bán Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
4: A az évkirátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartás, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
3: Mintegy 60 darab II. Világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg

0: tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Igen. Olaszok?
3: Én úgy tudom, igen.
2: Várj, mert hogy én egy remix formájába kapcsolódtam be ez az egész, azok elkezdtem még annó 30 évvel ezelőtt a bakeliteket megvásárolni, és akkor tehát a Sisters Unlimited, az ez?
3: Te remix, tehát hogy a High Steppin remix formájában találkoztál először?
2: Igen, és az volt azt hiszem a Sisters Unlimited, ami igen. Egyébként, és
3: ez,
2: a Love Unlimited,
3: az ez.
2: Igen.
3: Ez
2: az eredeti, az a Love Unlimited.
3: Az a, igen, a Barry White féle. A Sisters ja, Unlimited, a Love Unlimited Orchestra,
2: igen?
3: Az amerikai, mert ugye az a Barry White-nak
2: a zenekara. Ja. Jó, na teljes, azt hittem, hogy ilyen, jó, oké. Okay. Tehát jó, oké. Okay. Tehát a Barry White,
3: most
2: meg
3: már,
2: az olasz Sisters Unlimited.
3: Most okay. Már mindenki tudja.
2: Oké, okay. Meg a hangja, aki igen. Meg magyar, és most adom mixet. Funkit mixel egy öreg.
3: Csak meg lesz.
2: Jó, van, összerettem én ezt. Grazie.
1: A legjobb zenék mi?

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül. Ez a Night Shift.
2: Hogy szokták ezt mondani, hogy a Will Smith nagyon figyel arra, hogy az ökológiai lábnyoma az nagyon kicsi legyen, ugye? Tehát, hogy megcsinálta a Luther Vandross Never Too Much-ot egyszer DJ Jazzy Jeffen, The Fresh Prince-ként.
3: Igen, ezt hallhattuk az előzőekben.
2: És aztán te megcsinálta utána Will Smith-ként is Thousand Kisses címen, vagy néven, vagy valami.
3: Hát igen, hát ebben a stílusban, ugye ebben a zsanrában ez egy nagyon népszerű felvétel. Főleg, tehát hogy azt kell tudni, hogy ezek az előadók, főleg a 90-es években voltak ezek a nagy sampling,
2: őrület,
3: háború, igen. És hát ugye a De La Soul ellen is több perindult, ugye.
2: Ó, persze. Hát tudom, hát a De La Soul, nem is tudom, egy-két évvel ezelőtt kerülhetett csak fel a streaming oldalakra, mert nem voltak tisztázva a jogok.
4: Persze, hát persze.
3: Úgyhogy, és hát ezeket hallgatják. Csak úgy, mint Mark Wahlberg. Hát önálló is tetten érhető volt, mert ugye volt a Marky Mark and the Funky Bunch. Aztán ugye jött a Prince Ital Joe-val egy ilyen, nem is tudom.
2: A Happy azért, People.
3: A Happy People, meg még volt ott valami. És, de aztán jött ez a, nem is tudom, ez a Finky Funky...
2: Hey DJ.
3: Hey DJ, igen, de ezt nagyon szerettük a 90-es években.
2: Fiatalabb hallgató kedvére elmondjuk, hogy ez a Marky Mark, ez az a Marky Mark.
3: Aki egyébként a színész, Mark Wahlberg.
2: Igen, és aki egyébként...
3: És mondjad már, New Kids on the Blockból a...
2: A Donnie Wahlbergnek az öccse, és egyébként egy nagyon rövid ideig ő is New Kids on the Block tag volt, képzeld el, de pont amikor úgy berobbantak volna meg szerződést, és előtte azt mondta, hogy ők majd megy szólóba.
3: Igen.
2: Szóval rá két hétre mondták, hogy hát akkor itt a lemezszerzőn is lehet aláírni. És egyébként alsónadrág modellként kezdte, tehát hogyha egészen a gyökerekig vissza akarunk menni, hát akkor miből lesz a cserebog?

0: A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben.
1: Megszakítás nélkül.
0: Ez a Night Shift.

0: flag. Men in black.
1: Életünk legjobb zenéi a Best FM-en a Night Shift-ben szólnak. A lemezjátszóknál. DJ Hangja.

0: Podcast FM. A legjobb zenék mixben.
1: Elérhetőségeket olyan régen mondtunk, úgyhogy akkor kezdjük a legfontosabbal, a legnagyobb.
2: Ez mindig az adás végére jut eszünkbe.
1: Még nem tartunk a végén el, úgyhogy még egész jók vagyunk. Szóval, hogy ugye a legnagyobb, hogy is mondjam, csak igény, vagy a... Nem megy ez ma nekünk. Tehát, hogy a
2: neked, esetleg.
1: Nekem sosem ment. És most te is csatlakozol hozzám. Tehát, hogy a legnagyobb érdeklődésre számot tartó elérhetőségünk, vagy linkünk, ugye, az a Mixcloud.
2: Igen, és az, mixcloud.com per hangyanatyával.
1: Jó, tehát korábbi hangyamixeket ott lehet megtalálni, úgy meg 0-20-55-55-155 SMS és Viber is hívható számunk ez, meg infokukac@bestfmbudapest.hu az az e-mail címünk, de hát ott vagyunk Facebookon, ott vagyunk Instagramon, Best FM Night Shift. Itt találtok meg minket, és persze azon keresztül is lehet nekünk üzen.

0: Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift minden kedden DJ Hangyával és a legjobb funky zenékkel.
1: 14.32, ugye azt hiszem ez a hivatalos hossza ennek a dalnak.
2: És, igen. És ugye... én a 30 plusz éves diszkos pályafutásom alatt sosem nem szép magyar kifejezéssel.
1: Az életedben se sose?
2: Sose nem. Egyszer talán végighallgattam, de soha nem
1: játszott. Szerintem ember nincs, aki ezt végigjátszott volna.
2: Szerintem
1: ő is akkor egyszer, mert általában ez úgy történt, hogy bement, és akkor freestyle. És akkor nyomja 14.32-ig, majd köszönjük szépen.
2: Képzeld el, hogy a YouTube-on találtam egy interjút Nile Rodgers-en, mert ugye a Chic dalát nyúlták le szó szerint.
1: Igen, igen.
2: És a Nile Rodgers az mesélt egy történetet, miszerint a jogosítási problémákat azt úgy próbálta hát nem is tudom, hogy a Sugar Hill Recordsot bevonva, vagy azon kívül, nem akarok butaságot mondani, keresem a videót, de nem találom azóta, hogy így ilyen fémmel és golyóval mentek be a stúdióba.
1: Próbáltak ráhatni a Nile
2: Rodgers-re, hogy hát akkor alá kéne karcolni a szerződést, hogy ez meg tudjon jelenni. Ezt a Nile Rodgers a saját szájával mesélte el, és keresem ezt a videót a YouTube-on, de nem találom.
1: Na, akkor házi feladat mindenkinek, akinek megvan ez a videó, küldj el a linket, jó? Viberre 0625-55-155. Hanyjának nagyon-nagyon szépen köszönjük. Jövő héten pedig akkor jön az utolsó szeptemberi kedd.
2: Ja, azt hittem már ki vagyok rúgva.
1: Hát azt majd jövő kedden megbeszéljük. Szia. De úgyis, na, gyere jövő

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Visszakerülnek a gyermekvédelemhez a javító intézetek. Kevesebb adat is elég lehet online ügyintézésnél. Megloptak egy bolti tolvajt Németországban. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Visszakerülnek a gyermekvédelmi rendszerbe a javító intézetek október 1-től. Az erről szóló törvényjavaslatot 135 igen és 50 nem szavazattal fogadta el az országgyűlés. Az indoklás szerint bár a javító intézeti nevelés szabadság elvonással jár, elsődleges célja a fiatalok nevelése, ezért jobban illeszkedik a gyermekvédelemhez. Az intézmények tavaly decemberben kerültek a büntetés végrehajtás irányítása alá. Figyeljünk értékeinkre az őszi fesztiválokon is, az alkalmi tolvajok csak a kínálkozó lehetőséget keresik. Néhány hasznos tanács betartásával megóvhatjuk értékeinket, figyelmeztet Vadró Bert rendőr a lezredes.
2: Az elkövetők az őrizetlenül hagyott értékeinkre utaznak, és amint lehetőség adódik rá, egy pillanat alatt el is viszik. Ha forgalmas helyen vagy tömegben vagyunk, az értékeinkre fokozott figyelmet fordítsunk. Rendelés közben se veszítsük szem elől értékeinket, táskáinkat soha ne adjuk nyitva. Az értéktárgyak, iratok mindig jól záródó, biztonságos helyen legyenek, és lehetőleg ezeket ne egy helyen tároljuk.
1: Új funkcióval bővült a digitális állampolgárság program. A csatlakozó szolgáltatók ezentúl a felhasználó engedélyével közvetlenül a hiteles állami nyilvántartásból kérhetik le például a személyazonosító és lakcím adatokat. Így az elektronikus ügyintézés során kevesebbszer kell ugyanazokat az adatokat megadni, igazolásokat beszerezni vagy dokumentumokat feltölteni. A hozzájárulás szólhat egyetlen adatlekérésre, 24 órára vagy akár több évre is. A fejlesztés később egyes Európai Uniós ügyintézésekben is használhatóvá válhat. Miközben lopott, őt is meglopták. Egy 43 éves nő először bevásárolt egy németországi szupermarketben, fizetett, majd a szatyrokat a bejáratnál hagyta. Ezután visszament az üzletbe, de ekkor már fizetés nélkül akart elvinni néhány terméket. Egy alkalmazott észrevette és értesítette a rendőrséget. Mire a nő ismét kiment a boltból, már csak hűlt helyét találta a bejárat előtt hagyott bevásárlásának. A rendőröknek így két külön lopási ügyben kellett intézkedniük. Egyikben a nő gyanúsított, a másikban sértett lett. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítés.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, 1998-ban jelent meg Robbie Williams Millennium című dala, és ez lett az első szólós lágere, amely vezette a brit kislemezlistát. A szám egyik különlegessége a James Bond hangulat, John Barry You Only Live Twice című filmzenéjének dallamát idézi. Na, de akkor azt mondom, hogy figyeljük meg rendesen, akkor jöjjön az úriember Robbie Williams, és tőle a Millennium.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az NSYNC utáni első szóló lemezénél Justin Timberlake szó szerint nem bízott semmit a véletlenre, ezért a producerek között ott volt a Neptunes, vagyis Pharrell Williams és Chad Hugo, és már itt hallani lehetett, hogy Justin Timberlake jobban fánkosabb és R&B-sebb stílust hoz, mint mondjuk az NSYNC-ben. Én megmondom őszintén, jól tette és nagyon jól állt neki. Jön a Like I Love You! Just something about you. Well, I'm looking at you, whatever. Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: Now everybody dance.
1: Night Shift a Best FM-en.
2: A legjobb zenék.
3: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel, ha

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a vidám diszkos alap a következő dalnál nem véletlenül hangzik majd ismerősnek. Ez a szám a Change az 1980-as The Glow of Love című felvételből használt mintát. Janet Jackson ezzel a dallal Grammy díjat is nyert, és megmutatta, hogy a Jackson családban azért nem csak Michael Jackson, mondjuk úgy, hogy tud egyedül is komoly számokat hozni. Na, jön az All For You!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Beköszönt a csillagászati ősz, alacsonyabb inflációt céloz meg a jegybank, medvesétált be egy székelyudvarhelyi iskola udvarára. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Hivatalosan is búcsút inthetünk a nyárnak, holnap hajnalban beköszönt a csillagászati ősz. Elérkezik az őszi napi egyenlőség, amikor a világ szinte minden pontján közel azonos hosszúságú a nappal és az éjszaka. Innentől az északi féltekén egyre rövidebbek lesznek a nappalok, mondta a rádiónknak Nagyváradi László csillagász.
2: A Föld tengelyfedesség egy olyan szögben áll, amikor a hosszúsági körök, a délkörök, a meridiánok, azok egybeesnek ugye a forgástengelye. Tehát így az árnyékos oldal és a megvilágított oldal derékszögben metsződik. Ez azt jelenti, hogy az eszkimóktól a bushmanokig mindenkinek azon a napon 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka. Véget ér az északi féltekén a nyár. A napsugarak hajlásszöge alacsonyabb. Ilyenkor megindul a nap a déli félteke irányába, és ott ugye tavasz van, és aztán mennek a nyárba.
1: Alacsonyabb inflációt céloz meg a Magyar Nemzeti Bank 2028-tól. Ez nem azt jelenti, hogy az árak 2,5%-kal csökkennek, hanem azt, hogy a jegybank arra törekszik, évente átlagosan ennyivel dráguljanak a termékek és szolgáltatások a jelenlegi 3%-os cél helyett. A 1,5 és 3,5% közötti tolerancia sávot továbbra is fenntartják. Varga Mihály jegybank elnök szerint a mérsékeltebb áremelkedés segíthet megőrizni a fizetések és a megtakarítások értékét, hosszabb távon pedig alacsonyabb kamatokhoz is hozzájárulhat. Megöltek egy önkormányzati képviselőt Taktakenézen, Borsodabói Zemplén megyében. Szapula János erőszakos bűncselekmény áldozata lett, közölte Bihari Zoltán a térségországgyűlési képviselője. Az áldozat a Római Jó Egyesület jelöltjeként szerzett mandátumot a 2024-es önkormányzati választáson, és tagja volt a település roma nemzetiségi önkormányzatának is. Medvesétált be egy belvárosi iskola udvarára Székely udvar helyen. Az állatot este rögzítette az intézmény biztonsági kamerája, értelme szól. A város alpolgármestere szerint egyre gyakrabban jelennek meg a medvék a lakott területeken, a problémát pedig egyetlen önkormányzat nem tudja megoldani. Dávid Endre arra kérte a helyieket, hogy minden észlelést azonnal jelentsenek a hatóságoknak, hogy még azelőtt közbeavatkozhassanak, hogy baleset történne. Holnap többnyire napos, gomoly felhős időre készülhetünk, bár időnként jobban összeállhatnak a felhők. Zápor csak kevés helyen fordulhat elő, nagyobb eséllyel keleten és északkeleten. Délután már csak 17 és 22 fok közé melegedhet a levegő. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat felől átmenetileg több felhő érkezhet, elszórtan esővel, záporral, délnyugaton akár zivatarral. Pénteken maradhat a változékonyabb idő, de úgy tűnik, hogy hétvégére napos, száraz idő ígérkezik, 19-25 fokos csúcsokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: 9 óra után is Best FM a legjobb zenék. Üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás kedd estét. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki. Remélem jól vagytok, remélem örültök, hogy nem sokára félbevágjuk a hetet, amihez én persze hozom a legjobb slágereket. Sophie Ellis Baxter kezdi ezt az órát, ez a Get Over You.
3: Ez a Night Shift, a

képlet. Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, szerintem mindenkinek van az életében legalább egy olyan dal, aminek imádja a dalszövegét. Szokta dúdolni, na meg énekelni, zuhany alatt, vezetés közben és a többi. Viszont marhára, de marhára nem tudjuk, hogy miről szól, sőt még a dalszöveget sem ismerjük annyira. Hát szerintem Vesz és az Alane erre egy tökéletes példa, hiszen maga a szöveg egy kameruni nyelven dualául íródott. Na, hát ez bogozza ki valaki. Inkább hallgassuk meg, én azt mondom.

0: Night Shift a Best FM-en. A legjobb zenék.
1: Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, a mi rapper barátunk Segi szerintem gyerekkorában nagyon szeretett gyurmázni, hiszen amikor felnőtt és már ismert művész volt, akkor két ismert dalból gyúrt össze egy olyan egyveleget, ami atom de atom világsláger lett. Így született meg az Angel, hát amit szerintem mindenki ismer.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, üdv mindenkinek, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és hozok most egy dalt, ami a szakításról szól. Hú, micsoda meglepő dolog. Viszont egy kicsit ilyen 2000-es évekbeli slangben történik az egész, már alapból a címe, hogy Skater Boy, és a boyt azt nem Y-nal, hanem I-vel írták, hát az arra enged következtetni, hogy ez egy teljesen új hullámos gondolatmenet volt, és hát annyira jól sikerült, hogy egyből a legmagasabb szintekre repítette Avril Lavigne-t, sőt még egy Grammy jelölés is kapott érte. Na mindegy, belőlem elég volt, hallgassunk most egy kis zenét!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, az 1999-es, 2000-es években viszonylag nehéz volt a pop szférában letolni a csúcsról, lenyomni a dobogó felső szintjéről Britney Spears-t, viszont a következő formációnak és a következő dalnak sikerült. Ők nem más, mint a Madison Avenue, és jön a Don't Call Me Baby.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Polyák Gábor vezeti az új média tanácsot, nincs új jelölt a legfőbb ügyészi posztra, 10 kilátó verseng az év kilátója címért. Köszöntöm Önöket, Kovács Péter vagyok. Megalakult az új média tanács, noha az országgyűlés nem választotta meg valamennyi jelöltet. A testület elnöke 5 évre Polyák Gábor médiajogász lett, mellette a Tisza 3 és a Mi Hazánk egy jelöltje kapta meg a szükséges támogatást. A Fidesz és a KDNP delegátja nem szerezte meg a kétharmados többséget, ezért róluk később ismét szavaznak. A két párt képviselői a voksolás után kivonultak az ülésteremből. A Fidesz, a KDNP és a Mi Hazánk is bírálta a történteket, szerintük valamennyi parlamenti pártnak képviseletet kellene kapnia a testületben. Magyar Péter miniszterelnök szerint ugyanakkor a Tisza szakmai szempontok alapján szavazott a jelöltekről. Bak András egyelőre nem tett javaslatot a legfőbb ügyészi tisztségre, miután a Tisza frakció jelezte, hogy nem támogatja jelöltjét Szatmári Zoltánt. A Sándor Palota közölte, a köztársasági elnök fenntartja a parlamentben mondott véleményét, javaslatát megtette, a döntés pedig az országgyűlés feladata és felelőssége. Magyar Péter arra kérte az államfőt, állítson új jelöltet, hogy mielőbb megválaszthassák a legfőbb ügyészt. 10 hazai kilátó verseng idén az év kilátója címért. A győztesről ezúttal is a közönség dönt. A voksokat szeptember 28-án éjfélig várják az aktív kalandor felületén. A versenyről Bánt Takás Gyöngyi, az Aktív Magyarország Fejlesztési Központ kommunikációs igazgatója beszélt rádiónknak.
2: Az évkilátója többről szól annál, hogy kiválasztunk egy építményt. Azt szeretnénk, hogyha az emberek ötleteket kapnának arra, hogy hova érdemes elindulni Magyarországon. Nagyon fontos üzenete az idei kampánynak az is, hogy ezekre az építményekre vigyáznunk is kell. Egy kilátó nem csak elkészül és onnantól örökké áll, folyamatosan karbantartást, gondoskodást is igényel. Fenntartható természetjárás része. Ne csak használjuk, hanem óvjuk is ezeket a helyeket és a környezetünket.
1: Mintegy 60 darab a II. Világháborús robbanó szerkezetet találtak egy épülő csehországi autópálya nyomvonalán. A leletek között egy csaknem másfél méteres rakéta, tüzérségi gránátok és légvédelmi lövedékek is vannak. A tűzszerészek most átvizsgálják a teljes területet. A térséget a német hadsereg gyakorló térként használta a háború idején. Holnap már igazi kora őszi idő jöhet, napsütésből nem lesz hiány, de a gomoly felhők néha jobban összetorlódhatnak. Futózápor főként keleten, észak-keleten lehet. Délután 17 és 22 fok között alakulhat a hőmérséklet. Az előrejelzések szerint csütörtökön nyugat, észak-nyugat felől újabb felhők vonulhatnak fölénk, és elszortan el is eredhet az eső. Pénteken néhány zápor még kialakulhat, de a hétvégére már kisimulhat az időjárás. Több napsütés, mérsékelt szél és száraz idő várhat ránk, vasárnap akár 25 fokkal.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este.
3: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki, és legyen egy csodás kedd estétek, amikor is 10 óra múlt 3 perccel, úgyhogy az első félidőnek vége van, jön a második félidő, és a kezdőrúgás az isteni Nelly Furtadói, ez a Say It Right.
0: Ez a Night Shift a Best

0: 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
1: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, és eljött az idő, hogy megnézzük, kiket kell felköszönteni holnap névnapjuk alkalmából. Na vágjunk is bele, holnap 23-án Tekla névnapja van, viszont fel lehet még köszönteni az Ildikókat, az Ilonákat, a Krisztofereket, a Linákat, a Linetteket és a Telmákat. Úgyhogy ha van ilyen nevű családtag vagy ismerős, tudod mi a dolgot, holnap reggel egy telefon vagy egy SMS formájába megköszönteni, felköszönteni őket, és pont. Na de mivel megyünk tovább? Geri Helivel érkezünk, vagy Jerry Helivel, kinek hogy tetszik, nekem teljesen mindegy. Jön a Look at Me!

2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Flip the script is in the house. Come on, flip the script is in the house. Yeah, flip the script.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, érkezik most Németország válasza a női R&B előadókra, aki nem más, mint Sarah Connor. A Let's Get Back to Bad Boy elég jól sikerült, csak akkor úgy gondolták, hogy mutassák meg egy picit az érzelmesebb oldalát is, és így született meg a From Sarah with Love. Valaki szereti, van aki nem, én el vagyok vele. Na, indul!

Best FM a legjobb zenék. Hölgyek, urak, egy tökéletes válasz érkezik arra, amikor a lemezkiadók azt mondták Mikának, hogy hát inkább ezt a Backstreet Boys-os vonalat kéne képviselni, meg hogy annyira nem hinnénk, hogy meg tudsz újulni, meg más stílust hozni, és a többi, és a többi, és a többi. Erről megcsinálta a Grace Kellyt, megmutatva, hogy akár még egy színésznő bőrébe is bele tudna bújni. Jó sikerült.

Best FM, a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, azoknak üzennék most, akik egyedül vannak, és ez már nagyon nem tetszik nekik, és állandóan ilyen szerelmi bánatban vannak. Someone Loves You, Honey, Lutricia McNeil-től ez következik, és figyeljetek a címre, mert valaki valakit mindig szeret, csak ki kell várni, na meg kell találni. Ennyi. Hű, micsoda okosság volt. Na jó, inkább csöndben maradok.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: Best FM a legjobb zenék, üdv mindenkinek, hölgyek, urak, és egy csodás kedd éjszakát, én Big Falvi Tomi vagyok, a Biki 11 óra múlt pár perccel, ami azt jelenti, hogy indul a nap utolsó órája, plusz nem sokára elindul a csillagászati ősz. Mondjuk ettől sírhatnékom van, de ez van. Gadzsó kezd!
1: Ez a Night Shift.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, eljött az idő, hogy megnézzük, milyen idő vár ránk a holnapi nap folyamán. Vágjunk is bele, kérem szépen, 11 fokra ébredünk, napközben 20 fok lesz. Hát volt ennél már jobb, na meg persze rosszabb is. Kicsit felhős lesz az ég, de úgy néz ki, hogy szél és csapadék nem lesz. Úgyhogy ezek jó hírek, ezzel tudtam szolgálni. Na meg persze a legjobb zenékkel. Negrokán érkezik ez a Cadaver.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék. Oh, my soul, sisters. Let me hear you.

0: Ez a Night Shift a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel. Best FM, a legjobb zenék.
1: Egy régi fénykép úgy döntött, hogy földre hull.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, adjunk a következő hölgynek papírt, tollat vagy ceruzát, na meg egy zongorát, és az biztos, hogy kis idő múlva egy csodálatos, egy gyönyörű dal születik, ami nem mellesleg világsláger lesz. Ő Alicia Keys, érkezik tőle a Fall In.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, nem elfelejteni, hogy van nekünk egy Facebook és egy Instagram oldalunk. Ez a Best FM vagy Best FM Magyarország, esetleg Best FM Hungary. Tudjátok nagyon jól, mi a dolgotok, ezt megkeresni, ezeket lecsekkolni, végig görgetni, és hogyha úgy van, akkor mindenféleképpen belájkolni és bekövetni. Ennyi, és akkor pont érkezik most a The Project GMB és Carlos Santana közöse, ez a Dirty Dancing. Ladies and gents.

Best FM a legjobb zenék. Hölgyeim és uraim, ennyi volt a móka mára. Remélem mindenki jól érezte magát. Azt meg aztán pláne remélem, hogy holnap este jöttök vissza, hiszen este 8-kor én is jövök vissza, úgyhogy találkozunk itt a legjobb zenékkel, persze karöltve. Én Big Favi Tomi vagyok, a Biki, mindenkinek jó pihenést kívánok. Ciao, ciao, és persze ciao!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen